0: titkok.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént a Nem vagyok az apád zenélt itt az éjszakában. Ez volt tőlük a szél, amit már is Szoller követ itt a Petőfin, és az unom már.

és amikor holnap épp kilibbensz. Kérlek, ne fáradj majd köszönni.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben Deva Ódó című dala szólt, amit most már is a végtelen harc követ. Énekel Berki Art.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: megint felnőtt leszek.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Rengetegennek sűrűjében tévutamat követem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az imént az éjszakában Fehér Zoli dalaszolt a Főnix, amit most Pál Dénes követ, és az én mátkám itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az éjszakában az imént az ünnep szólt a Bohemian Betyárztól, amit most már is a Jól áll a sötét követ, a Magidomtól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, a mikrofonnál ebben az órában is Fekete Laci, Takács Eszter és az Emlékdal, ez szólt az imént, viszont természetesen nem maradunk jó zenék nélkül, ugyanis már is itt a Tárkányművek és a Vártalak.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden ma.

világom. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok. Az imént pedig Péli Barna dala szólt, a Te vagy a világom. Viszont most már is következik a Bye Alex és a Slep, és tőlük szól az anya.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, zenéje vagy valakinek énekelte a körút az elmúlt percekben, amit most már is a 4-es Street igazi kultikus klasszikusa követ, a Mesélek a bornak.

ég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez volt a Light It Up az imént a Brainstől, amit most már is Brenka dala követ a Déli Báb itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, viszont most a Csendesebben vigadjanak a végéhez ért. Itt van vár velem Megyesi Gábor, Megyó, nagyon kedves kollégám, bajtársam, harcostársam. Indul a Halló Magyarok, szia!
1: Indul, jó reggelt, na meg a kis péntek is most már azért.
0: Bizony.
1: Nagyon-nagyon karnyújtásnyira a hétvége. Látom a szemeden, hogy már te is félig ott vagy a hétvégében.
0: Nagyon csillog a szemem, és ígérem, nem vagyok lázas, Megyó.
1: Jó, mi pedig indulunk jó kis hazai zenékkel, csak hogy megtuningoljuk ezt a csütörtököt. Jó kis Wolf Katival, Szerelemért Múlsz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, de hűvös idő. Uniós csúcsot tartanak Brüsszelben. Kiállítás nyílt Nádas Péter műveiből.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Akár 60 perccel is megnőhet a menetidő az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé. A Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot jövőkedig lezárták. Ha bármi rendkívüli lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak ma az Európai Uniós tagországok vezetői, tájékoztatott a kormányfő. Magyar Péter részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. A tervek szerint pedig holnap először folytat hivatalos négy szemközti megbeszélést az ukrán elnökkel. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. A külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. Orbán Anita közölte, hogy hamarosan aláírják a 2021-28-as időszakról szóló megállapodást. Az ország 77 milliárd forintnyi támogatástól esett el, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Megújul a balatoni bringa kör egy 20 kilométeres szakasza, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellépmások mellett Hály János, Kollár Klemenc László és Spiró György. A nyitónapon adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos gomoly felhős idő lesz, északkeleten keleten eleredhet az eső, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban is marad a hasonló idő.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Csak úgy pörögnek a napok, már csütörtök van. Nem kell sokat kibírni a hétvégéig. Jó reggelt, október 15-ét írunk, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, 6 óra után járunk, és mindjárt együtt ébredezhetünk a Punani Masszívval, vagy éppen a kezdésben Wolf Katival. Ez a Szerelemért Múlsz.
2: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Végre csütörtök van, egy újabb lépéssel közelebb kerültünk a hétvégéhez. Október 15-ét írunk, elsőként pedig köszöntsük ünnepeltjeinket. Nagyon boldog névnapot kívánok a Teréz és Aranka nevű hallgatóinknak, illetve a születésnaposoknak is sok boldogságot. Teréz napja egyébként a néphagyomány szerint igazi szüretkezdő nap volt. Egerben és a Balaton felvidéken ma csaptak bele a szőlőszedésbe. A Bánátban és Báncskában viszont asszonyi dolog tiltó napnak számított, ma nem volt szabad mosni és kenyeret sütni sem. Na és akkor nézzük a születésnaposokat. Ma ünnepel Rudolf Péter Kossuth díjas színművész, rendező, a Víg Színház igazgatója, a hazai színházi és filmművészet meghatározó alakja. Szintén ma ünnepel Ungvári Miklós, olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok cselgáncsozónk. Isten éltesse őket sokáig. Különleges világnap van ma a naptárban, mert hogy a fehér bot, vagyis a vakok és gyengén látók nemzetközi napja ez. A fehér bot ötlete egyébként az 1920-as évek Párizsából egy Herbemon nevű grófnőtől származik, aki felismerte, hogy egy jól látható, egyszerű eszközzel mennyire hatékonyan védhetők meg a látássérültek a nagyvárosi forgalomban. Figyeljünk ma és a hétköznapokban is fokozottan egymásra a közlekedésben. Tartsa Petőfivel csütörtökön is. A Carbon Fools jön és indítja be a napunkat. Ez már is a Give

0: Fél hét előtt járunk, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ma sincs melegünk, azt hiszem, ezért aztán érdemes jól felöltözni, a téli kabát sem túlzás szerintem. Na de, hogy jó híreket is mondjak, állítólag a hétvége felé közeledve egyre melegebb napokat kapunk, és ha minden igaz, akkor a hétvégén már a 20 fokot is karcolhatjuk, ezért aztán lehet tervezgetni a kirándulást, a különböző szabadtéri programokat. Na de most a cél, átvészelni a csütörtököt ilyen zenékkel. Talán nem is lesz olyan nehéz. Jön mindjárt a hírpercek után Mester Tamás Sén 54-jel. Itt lesz az Altassel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Seyfried Adél. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, de hűvös idő várható ma. Uniós csúcs kezdődik Brüsszelben. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, 92 milliárd forint érkezhet.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Akár 60 perccel is megnőhet a menetidő az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé. A Nagy-Duna hidat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot jövők eddig lezárták. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Uniós csúcsot tartanak ma Brüsszelben. A tagállamok vezetői egyebek mellett az energiaválság kezeléséről, a migrációról és az európai külső határok védelmének megerősítéséről is tárgyalnak majd. Magyar Péter miniszterelnök a találkozóra érkezve hangsúlyozta, a magyar kormány határozott álláspontot képvisel a migráció ügyében, és a cél az, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határvédelem megerősítéséhez.
3: Mi azon dolgozunk, hogy a határvédelem megmaradjon, vagy ha lehet még erősebbé váljon. Ezen dolgozik most már a legtöbb tagállam is, és mellette pedig az uniós jognak megfelelő szabályozást hozzunk létre, ami nem gyengíti ezt a tagállami lehetőséget. Ehhez lehet egy fontos lépés, hogy most bekerül először egy hivatalos uniós dokumentumba, hogy nem csak tagállam, nem csak más ország, hanem szervezett bűnözői csoportok által is elkövethető ez a szervezés, ami a migrációt illeti.
2: Az uniós vezetők tanácskozásán az EU 7 éves költségvetéséről, a bővítésről és a közösség versenyképességéről is tárgyalnak majd. Magyar Péter miniszterelnök az ülés előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Majd a tervek szerint holnap először folytat hivatalos négy szemközti megbeszélést az ukrán elnökkel. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-28-as időszakról szóló megállapodást. 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a magyar kis- és középvállalkozásokra a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél az, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat eddig visszatartotta őket.
4: Két lépésben haladunk. Az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket. Számukra 30 milliárd forinttal bővítjük a hitelkeretet. Ebből alapanyagot, készletet vásárolhatnak. A második lépés a fejlesztés. Ki gépet venne, bővítene, digitalizálna, vagy energiát takarítana meg, 0%-os beruházási hitelt vehet igénybe. A nagyobb beruházásokhoz akár 1 milliárd forint is elérhető kamatmentes hitel és vissza nem térítendő támogatás formájában egy csomagban.
2: Teljes nyilvánosságot követel a Fidesz, a Tisza kormány és az Európai Bizottság politikai megállapodásáról. Az ellenzéki párt szerint egyértelmű, hogy a magyar kormánynak végre kellett hajtania olyan brüsszeli követeléseket, amelyeket az előző kormány elutasított. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője szerint ilyen a genderaktivisták iskolai megjelenése, az üzemanyagok védett árának kivezetése, vagy a keleti energiaimport megszüntetése.
5: A kérdés már csak az, hogy melyek a még nem ismert követelések, belenyúlnak-e a személyi jövedelemadók rendszerébe, a társasági adót megemelik-e, vagy éppen kérdés az is, hogy hozzányúlnak-e a családtámogatási rendszerhez. És mivel ezek a lépések magyarok millióinak az életét érintik, megélhetési körülményeiket, munkahelyeiket, ezért teljes körű nyilvánosságot követelünk. Hozzák nyilvánosságra a Tisza kormány és a bizottság közötti megállapodás minden részletét.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint 5 helyszínen 96 téli napra elegendő földgáz tárolható be az ország teljes szükségletének ellátására. Ez a mennyiség több mint 200 hideg napra elegendő, ha csak a háztartásokat kellene kiszolgálni. Országszerte több mint 4 millió háztartásban indul el ma hivatalosan a fűtési szezon. Magyarországon mintegy 650-670 ezer lakásban távhővel fűtenek, ebből 135 ezer háztartásban még mindig az elavult egycsöves átfolyós rendszer van, ahol nem tudják egyedileg szabályozni a hőt. A többi lakásban már megoldott az egyéni beállítás. Ahol már az épület fűtését időjárás követő szabályozással biztosítják, ott további jelentős megtakarításokat lehet elérni, mondta el az M1 híradójának Orbán Tibor, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke.
6: A távhőrendszerek szabályozás technikája automatikusan követi az időjárás változásait. Ha például napközben kisüt a nap, melegebb az idő és nem indokolt a fűtés,

0: gyakrabban a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja lehet. Linz Mayer Szilvia, a NAV szóvivője a Krónikának elmondta, novembertől kötelezően fel kell tüntetni a csomagokon a termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is.
1: A NAV kiszűri azokat a termékeket, amelyek a fogyasztókra veszélyesek lehetnek, vagy különböző szabályokat sértenek. Elsősorban a hamisított termékek, amik a jogtulajdonosnak okoznak károkat. Erre odafigyelnek, ez a megnövekedett forgalom esetén is ugyanúgy biztosított.
0: Megújul a balatoni bringakör egy 20 kilométeres szakasza. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A beruházásokhoz hazai és uniós forrásokat használnak fel.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
0: Drasztikusan megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukós és ak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy a 14 év alatti gyermekeik elektromos rollert vezessenek. A tervezetről hamarosan társadalmi egyeztetés kezdődik Horvátországban. Kielégítő 14. Leó pápa állapota, közölte a pápát kezelő orvoscsoport. Kedden egy komplikációmentes műtét során egy korai stádiumban lévő rosszindulatú daganatot távolítottak el a katolikus egyház fő jobb tüdejéből a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint tegnap már légzőgyakorlatokat végzett a pápa és sétált is a kórtermében.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható. A következő napokban az egyre csípősebb hajnalok után marad a hasonlóan nyugodt őszi idő.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Szoboszlaiék nélkül nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Továbbra is 100%-os a Veszprém a kézilabda BL-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül felálló Liverpool idegenben 6-3-ra győzte le az osztrák Linz együttesét a Bajnokok Ligája liga szakaszának második fordulójában, míg a holland Feyenoord hazai pályán 3-2-re nyert az olasz Como ellen. A Vitális Milánnal a kezdőjében felálló AEK Athén 3-1-re kikapott a Shakhtar Donetsk otthonában, Varga Barrabás csereként 10 percet játszott. A Real Madrid 3-1-es hátrányból fordítva 4-3-ra nyert a Róma otthonában, míg a Paris Saint-Germain idegenben győzte le 4-2-re a Manchester City-t. További eredmények. Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bodø/Glimt Dortmund 1-0, Slovan Stuttgart 0-3. Negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: 7 óra lesz, jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, ez pedig a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma már megöleltél valakit? A fehér bot, vagyis a vakok és gyengénlátók nemzetközi napja mellett ma van az ölelés napja is itthon, és talán el sem hiszed, mennyi jótékony hatása van az ölelésnek. Na ezeket is sorra vesszük majd a következő órában. Gyere velem, most jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Fish, ne is figyelj rám!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: Whatsapp Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
5: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltofer rágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofer szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltofer rágó tabletta és szirup. Vén nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: A 2x200 g-os csomagolt Wiesbauer Premium Bécsi Virsli csak 1499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos, de hűvös idő. A magas energia és üzemanyagárak kezelése is téma az uniós csúcson. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Akár 60 perccel is megnőhet a menetidő az M0-as autó déli szektorában az M1-es felé. A Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot jövőkeddig lezárták. A munkavégzésnél a forgalom két sávon halad. Az erős forgalom miatt a munkaterületnél és mögötte már 5-6 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával elmondta, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, hogy a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellépmások mellett Hály János, Kollár Klemenc László és Spiró György. A nyitónapon adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napos gomoly felhős idő lesz. Északkeleten, keleten eleredhet az eső, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban is marad a hasonló idő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Adél, köszönjük szépen a friss híreket. 7 óra után járunk. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Megyünk tovább a csütörtökünkben, és ahogy ígértem, nem sokára az ölelés jótékony hatásairól is beszélünk, úgyhogy mindenképpen figyelj rám. A Zanzibár elé most viszont hozom neked a Fizz zenekart, ne is figyelj rám.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Balaton az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: 4:08 után vagyunk egy perccel. Ma van október 15-e, vagyis Magyarországon az ölelés napját ünnepeljük. Ilyenkor be sokszor csak egy gyors mozdulatnak tűnik. A tudomány bebizonyította, hogy az ölelés az egyik leghatékonyabb gyógyszer a lelkünknek és a testünknek. Egy magyar kutató Nagy Emese a pekingi olimpiai felvételeket elemezve jött rá arra, hogy kultúrától, nemtől és nemzetiségtől függetlenül egy spontán öröm vagy vigasz ölelés átlagosan 3 másodpercig tart, ami éppen megegyezik egy természetes ki- és belélegzés idejével. És hogy miért érdemes ma még többször átkarolni a szeretteinket? Ugye azonnal csökkenti a stresszt. Ölelés közben az agyunk boldogsághormont, oxitocint szabadít fel, ami csökkenti a vérnyomást és a szorongást. Véd a betegségektől. A kutatások szerint azok, akik sok ölelést kapnak, ritkábban betegszenek meg, és a fájdalmat is sokkal jobban tűrik. És ugye a híres terapeuta Virginia Satir szerint napi 4 ölelés kell a túléléshez, 8 a szinten tartáshoz, de 12 ölelés kell a fejlődéshez. A hatás garantált. Úgyhogy kapd el a kollégáidat, a párodat, vagy éppen a barátokat egy jó minimum 3 másodperces ölelésre, így az ölelés napján. Az ölelés aláfestőjeként pedig itt van egy Heaven Street 7-tal a folytatásban. Hol van az a crazy srác? Jó reggelt!

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Azért a tegnapihoz képest picivel kellemesebben indult a mai nap. Az országos átlag már 7 fok körül van. Jó reggelt, 1 perccel járunk 7:30 előtt. És így, hogy kielemeztük az ölelés jótékony hatásait pár perce, ha esetleg lemaradtál volna róla, akkor zanzásítva az ölelés jó, egészséges, ölelkezzünk sokat. És van egy szó, aminek használata rendkívül mély, pszichológiai, neurológiai és társas hatással rendelkezik, bár egy egyszerű, mindennapi kifejezésnek tűnik, a hálának ez a formája bizonyítottan pozitív változásokat indít el az agyban, erősíti a kapcsolatokat és javítja a mentális egészséget. Ez a köszönöm, az egyik varázsszó. Kováék ezekkel jönnek mindjárt a friss hírek után.
2: Ezek a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, de hűvös idő. A magas energia és üzemanyagárak kezelése is téma az uniós csúcson. Kiállítás nyílt Nádas Péter emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Akár 60 perccel is megnőhet a menetidő az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé. A Nagy-Duna hidat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot jövők eddig lezárták. A munkavégzésnél a forgalom két sávon halad. Az erős forgalom miatt a munkaterületeknél és mögötte már 5-6 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával elmondta, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások. Így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén, a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól, a legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Kiállítás nyílt a nemrég elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű árnyai című kamara kiállítás az alkotó írói és fotográfusi pályáját is felvillantja. A tárlatot azokból a fényképekből és kéziratokból állították össze, amelyeket Nádas Péter az intézménynek adományozott. A kamara kiállítás a Nádas év nyitó programja is. A múzeum egyebek mellett olvasókörrel, felolvasó színházzal és városi sétával idézi meg az életművet.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos gomoly felhős idő lesz ma, északkeleten-keleten eleredhet az eső, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban is marad a hasonló idő.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

3:48 előtt vagyunk egy perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Erős és izgalmas sport csütörtök vár ránk ma az M4 Sporton. Délelőttől késő esteig gyakorlatilag egymást követik a világversenyek és csúcsrangadók. A képernyők előtt már 3:41-től élőben nézhetjük a pályakerékpár világbajnokság futamait. Délután 3 órától jön majd az úszó világkupa sorozat asztanai állomásának első versenynapja a döntőkkel. Este 6 órától a magyar férfi futszál válogatotté a főszerep, ugyanis Svédországot fogadja a világbajnoki selejtezőben. Este 9-kor pedig érkezik a nap abszolút főmérkőzése. A Ferencváros az Európa Liga liga szakaszának második fordulójában a cseh Viktoria Plzen csapatát fogadja a Groupama arénában. Izgalmas órák állnak előttünk. Hajrá magyarok! Itt a Petőfin is. Paulina újdonságával megyünk tovább. Most ez a

0: 3 perc múlva 8 óra, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A fehér bot, vagyis a vakok és gyengénlátók nemzetközi napját és az ölelés napját is már kibeszéltük, de tele vagyunk világnapokkal, és van mára még egy, ami szintén nagyon fontos. Nem sokára elárulom a részleteket, de most Adél hozza nekünk a friss híreket, én pedig hozom neked a szőr és pulek párosát. Már a télre hangolódunk. Mi jön a forró tél?
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Magyar Közút Nonprofit ZRT folytatja a hazai mellékúthálózat fejlesztését. A terület és település fejlesztési operatív program plusz top alulvanás plusz kötőjel 6.1.2 kötőjel 21 kódszámú 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése című felhívás korábbi beruházásai mellett 2026-ban újabb fejlesztések indulnak. A felhívás újranyitásának köszönhetően Fehér, Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében 18 útszakasz, összesen 46 kilométer hosszan újulhat meg, összesen 13 milliárd 108 millió forint támogatás segítségével a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulnak meg. A beruházások tételes listáját az érdeklődők megtalálják a www.közút.hu weboldalon. Építsük együtt Magyarországot!
6: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napos idő lesz, csak északkeleten eshet. Az uniós külső határok védelme is a fő témák között van a brüsszeli csúcson. Ma van a látássérültek nemzetközi napja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon már 8-9 kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidőre és a környező utakon is telített sávokra kell készülni, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Elkezdték a terelés bontását az M7-es autópályán Letenye felé az M0-ás autóúti csomópontnál. A 15-ös és a 17-es kilométernél lassulásra, torlódásra kell számítani. Két autó karambolozott a 74-es főúton Zalaegerszeg közelében, a 46-os kilométernél félpályás a korlátozás. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával elmondta, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forintos uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén, a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok iskolája jótékonysági gála estet szervez vasárnap a Magyar Zeneházában. A koncerten vak és látóművészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangoznak a többi között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten, keleten eleredhet az eső, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Leszünk még 20 fok szerintem, azért köszönjük a friss híreket. A világ legtermészetesebb dolga, amit naponta többször kellene alkalmaznunk, és már gyerekkorunkban meg kéne tanulnunk rendesen, de sokaknak mégsem megy. Na mi az? Te kitalálod? Mindjárt jövök a részletekkel. Jó reggelt! A kezdés a Szöri és Kulek Pársi.
1: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 4:09 múlt egy perccel. Jó reggelt. Október 15-én, vagyis ma tartják a kézmosás világnapját, és a szakemberek egyébként nem véletlenül kongatják a vészharangot. A kutatások szerint egy átlagos okostelefon képernyőjén, vagy éppen a számítógépünk billentyűzetén akár 10-szer több baktérium tanyázik, mint egy tisztán tartott WC ülőkén. És bár a felmérések szerint az emberek 95%-a azt állítja, hogy mindig kezet mos a mosdó használata után, a különböző megfigyelésekből kiderült az igazság, hogy a férfiaknak valójában csak a 60, a nőknek pedig a 75%-a teszi ezt meg. És hát van itt három fontos kézmosási tévhit és szabály, amit érdemes megjegyezni. Az egyik a forró víz tévhit, mert sokan azt hiszik, hogy a forró víz elpusztítja a baktériumokat, pedig ahhoz azért forráspont közeli víz kellene. A langyos vagy a hideg víz pontosan ugyanolyan hatékony szappannal, és még a bőrünket sem szárítja ki. Ott van a 20 másodperces szabály, a többség alig 6 másodperc alatt le tudja a kézmosást. A szakértők szerint viszont legalább 20 másodpercig kellene szappanozni a kezeket ahhoz, hogy a kórokozók burka valóban feloldódjon. És nagyon fontos a kézszárítás is. A nedves kézen ugyanis 1000-szer könnyebben tapadnak meg a baktériumok, mint a száraz bőrön. Figyeljünk oda a kézmosásra. A most következő dalnak a refrénjét, ha 2-szer elénekeljük magunkban, miközben szappanozzuk és mossuk a kezünket, akkor nagyjából pont meg leszünk időben. Jön a Bagosi Brothers Company, és a Van egy ház, a Petőfi.

0: Lenker rángatott ki minket a csütörtök reggeli melankóliából, így 8:30 előtt pár másodperccel, ez volt a Szíven ütnek a mélyek. Jó reggelt! Van, ahol már előbújt a nap, de az ország nagy részén még mindig inkább a felhők foglalják el az égboltot. Cserébe viszont egyre melegszik, 5 és 10 fok között mozognak az értékek az országban. Marad a kellemes ősz, és maradj te is, mert mindjárt a friss hírek után Péterfi Boriékkal folytatjuk. Téged nem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos gomoly felhős idő lesz, csak északkeleten eshet. Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik. Ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon már 8-9 kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidőre és a környező utakon is telített sávokra kell készülni. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M4-es autóúton Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon két személyautó koccant. A 79-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájkjog feltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Az alelnök Horváth Péter lemondása után ideiglenesen átvette a pedagógus kar vezetését. Az új elnököt az országos küldőgyűlés várhatóan novemberben választja meg. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos gomoly felhős idő lesz, északkeleten-keleten eleredhet az eső, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban is marad a hasonló idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

3.49 van, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Igazi természetvédelmi szenzáció történt Tatánál. Egy végtelenül ritka, apró csodát, egy öreg tojó kék farkút fogott hálóba Bátki Gellért természetvédelmi őr a Ferenc Majori Madárvártán. Ez a gyönyörű madárfaja messzi szibériai tajga nyírkos, mohos luc fenyveseiben költ. Keleten egészen Kamcsatkáig és Japánig elterjedt, a teleket pedig általában Dél-Kelet-Ázsiában tölti. Magyarországon ez mindössze a 7. dokumentált előfordulása volt a történelemben. A hír persze futó tűzként terjedt, a fogás estéjét követő hajnalban több mint 40 lelkes madarász érkezett az ország minden szegletéből, hogy saját szemükkel is láthassák a különlegességet. A gyűrűzés és a gyors fotók elkészülte után a kék farkút sértetlenül szabadon engedték, ő pedig rendben folytatta tovább az útját. Egyébként a fotókat elnézve, mintha még élvezte volna is a madárka, hogy ekkora figyelem övezi őt. Figyeld te is a természet csodáit a reggeli séta, vagy éppen utazás közben, a jó zenéket pedig bízd a Petőfire. Itt is van Olá Gergő, Denizzel közösen. Ez a jó, hogy jöttél.

0: 9 óra előtt 4 perccel itt volt a Margaret Island-től az eső a Petőfin, ahol minden magyar. Hát eső nincs éppen az országban, viszont dugó annál inkább. Zsuzsa írta, hogy sziasztok, baleset miatt torlódik az M0-ás az M5-M4 felé vezető szakaszon. Nagyon szépen köszönöm, és sajnos még ezen felül is lehet találkozni fennakadásokkal. Adél érkezik mindjárt a részletekkel a legfrissebb hírekben, aztán a délelőttöt a Lóci játszikkal indítjuk el. Nem táncolsz jobban, maradj a Petőfin.
1: Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok kukac.petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
5: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Stúdióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
3: Belégzés, kilégzés, belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű, de Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Az elfelejtett sziget. Tele varázslatos lényekkel.
8: Kapaszkodjatok!
7: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
1: Elfelejtett sziget. A mozikban.
9: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik, több mint gondolnád.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
12: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos gomoly felhős idő lesz, csak északkeleten eshet. Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Kezdődik a Margó Fesztivál.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidőre és a környező utakon is telített sávokra kell készülni, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M4-es autóúton Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon két személyautó koccant. A 79-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
13: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatásért gyermekügyi miniszter számol be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájkjog feltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Nyugaton már sok helyen kisütött a nap, a középső és keleti tájakon még túlnyomóan felhős az ég. Délután mindenütt több órás napsütés várható a gomoly felhők mellett. Észak-keleten-keleten lehet néhol zápor. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk, a keleti tájakon időnként esővel.
0: A hírek után
12: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Adél, köszönjük szépen a friss híreket. Mindenki nézi az élelmiszereken a lejárati időt, ami nagyon helyes, viszont azért van pár kivétel, amit a lejárat után is simán meg lehet tenni mindenféle gond nélkül. Ezeket mindjárt hozom, ahogy a jó zenéket is a csütörtök délelőttben. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a Lóci játszik a kezdés.
12: Itt egy újabb óra. Kizárt.

Kocsis Tibor és a Lásd a csodát, és sokan látjuk, nézzük a lejárati időt is, és bizony még többen dobtunk már ki élelmiszert csak azért, mert lejárt a csomagolásán a dátum. Hát lehet, hogy teljesen feleslegesen tettük ezt, mert hogy a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a minőség megőrzési idő nem egyenlő a fogyaszthatósági idővel, az csupán egy garancia a gyártó részéről a tökéletes állagra. Rengeteg alapélelmiszer hűvös, száraz és sötét helyen tárolva, akár éveken át tökéletesen fogyasztható marad a lejárati dátum után is. Például ilyen a só, cukor és a méz gyakorlatilag soha nem romlanak meg. A só és a cukor legfeljebb megbarnulhat, vagy kikristályosodhat a nedvességtől, a méz pedig idővel bekristályosodik, de egy kis langyos vízzel azonnal újra folyós lesz. Ott a fehér rizs és a durum tészta légmentes csomagolásban évekig elállnak. A barna rizs és a tojásos tészták viszont a magasabb zsírtartalom miatt gyorsabban havasodnak. Ott van a liszt és az ecet, a fehér liszt a lejárat után még akár egy évig is jó lehet, míg a magas savtartalmú ecet szinte elnyűhetetlen. Ráadásul a sértetlen konzervek is nagyon sokáig elállnak, akár évek múltán is biztonságosan fogyaszthatjuk, ha a konzerv nem púpos, nem rozsdás és nem horpat. Mielőtt bármit is a kukába dobnánk, hagyatkozzunk a szaglásra, kóstolásra és a józan észre, így nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is kíméljük az élelmiszer pazarlás csökkentésével. A dátum, amit viszont komolyan kell venni, az a fogyaszthatósági idő. Na azt mindenképpen tartsuk be. A hangerőn pedig tekerünk egyet, mert Jude Law-é a folytatása Petőfin a csütörtök délelőttben. Ez a miért ne?

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar lehet. Neked is már eszedbe jutott, amikor az utcán sétáltál, és a veled szembejövő emberekre vetettél egy pillantást, hogy mi rejtőzhet egy-egy szempár mögött, milyen élet, milyen történet. Ezt a gondolatot boncolgatja Saja Noé legújabb zenéjében és videoklipjében. Az énekesnő az idén tavasszal megjelent Driftwood című albumán hozta ki a dalt, amit a metrózáshoz kötődő élményei ihlettek, amikor a mozgó lépcsőn utazva egy-egy pillanatra találkozik a tekintetünk a szembejövőkével, és akarva-akaratlanul elgondolkodunk azon, hogy vajon mi lapul a felszín alatt. Vajon mi mennyire vagyunk nyitott könyvek mások számára, és mennyit árul el rólunk az első benyomás? Itt van Saja Noé, és a Mit látsz idegen? A Petőfi.
1: Sziasztok, Saja Noé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha esetleg most indulnál útnak, figyelj, mert már is mondom, hol torlódik a forgalom az országban.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-es autóúton az M1-es felé a déli szektorban továbbra is nehéz a helyzet a Nagy Dunahíd térségében. A 17-es és a 14-es kilométer között zajló munkálatok miatt lezártak két külső sávot, ezért a torlódás hossza már a 10 kilométert is meghaladta. A menetidő jelentősen nőtt, a lemenekülő autósok miatt pedig a környező utak is bedugultak. Ha teheted, akkor nagy évben kerüld el ezt a környéket. Az M7-esen Budapest felé az M0-es csomópontnál elkezdték a terelés bontását. A 17-es kilométernél a munkaterület mögött csak egy sáv járható, emiatt a 4 kilométeres kocsisor. Az M4-esen Kisújszállás felé Cegléd és Abony között a 79-es kilométernél pedig két autó koccant, a külső sávot zárták le. Vezess nagyon óvatosan és türelmesen, tartsd a követési távolságot. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Ha pedig van közlekedési infód, azt küldd el nekem SMS-ben vagy Viberen 0630 30 30 380.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Az Anima Sound Systemmel érkeztünk el a 9 óra végére itt a Petőfin, ahol minden magyar, és jönnek is a legfrissebb hírek Seyfried Adéltól. Nem is szaporítanám tovább a szót, csupán csak megmutatom, hogy a következő órát ezzel kezdjük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Nyerjetek kis busz gyermekeitek iskolájának a Regnum termékekkel. Vásároljatok október 15-e és november 18-a között alkalmanként legalább 3 darab Regnum kölyök terméket vagy Regnum húskészítményt. Gyűjtsétek a blokkokat és nyerjetek egy Peugeot Traveller kis buszt 1 millió forint értékű OMV üzemanyagkártyával. Részletek nyereményjáték pontspar.hu.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: Pihenj egy kicsit.
6: Gondolkodj pozitívan.
5: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
13: Tűzzel álltok a Street Fighterre!
14: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
15: Merre van az igazi ellenfele?
16: Hadouken!
11: Street Fighter. A mozikban.
17: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
18: Napos, gomoly felhős idő lesz, csak északkeleten eshet. Kétnapos uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Közép-Amerikából hoztak haza egy gyermek pornográfia miatt körözött férfit.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
18: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkül szakaszon már több mint 10 kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidőre és a környező utakon is telített sávokra kell készülni, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
18: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. Kihelyezett frakcióülést tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást. Az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A megállapodást titkosított kormánydöntés alapján a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték, negyedévente 140-160 millió forint értékben, pedig korábban hasonló szolgáltatást egy másik cégtől 10 millióért kaptak. Beomlott egy iskola épület teteje Pakisztánban, legkevesebb 27 diák és egy tanár meghalt. Már több mint 40 embert mentettek ki a romok alól. Pakisztánban gyakoriak a hasonló tragédiák, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat és rossz minőségű építőanyagokat használnak. Elfogtak egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogadó parancs alapján Antigua és Barbuda hatóságai vették őrizetbe, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfit tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra.
16: Petőfi Rádió. Időjárás.
18: Nyugaton már sok helyen kis

0: Sütött a nap, a középső és keleti tájakon még túlnyomóan felhős az ég. Délután mindenütt több órás napsütés várható a gomoly felhők mellett. Északkeleten, keleten lehet néhol zápor, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez az őszi idő tökéletesen kedvez a hétvégi szabadtéri programoknak is. Adélnak köszönjük szépen a friss híreket, és már megint egy újabb órával közelebb a hétvége. Szépen lassan lehet is hangolódni arra a bizonyos két napra. Na de addig is itt szólnak az egy kedvencek. Ez a Mary Jo Predator.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Mondom én, hogy már a hétvégére hangolunk. Itt volt a Repülőktől a Ringasd el magad a Petőfin, ahol minden magyar. Óriási nemzetközi elismerés és hát hatalmas büszkeség Budapestnek, hogy a Városliget nyerte el a világ egyik vezető park szakmai szervezete, a World Urban Parks 2026-os európai díját. Így hivatalosan is a Városliget lett Európa legjobb nagyvárosi parkja. A rangos elismerést még a hétvégén adták át Isztambulban, ahol a nemzetközi zsűri kifejezetten a csaknem 100 hektáros park kiváló rekreációs környezetét, professzionális üzemeltetését és a zöld felületek mintaszerű fenntartását díjazta. Évente több mint 10 millió látogató megy a Városligetbe, ami nem csak a budapestiek, de az ide érkező turisták abszolút kedvence is, ahol a természet, a sport, a játszóterek és a kultúra, mint a Magyar Zeneháza vagy éppen a Néprajzi Múzeum tökéletes harmóniában fér meg egymás mellett. És több mint 70 szakember dolgozik a nap 24 órájában a park tisztaságáért és állapotáért. A 7000 fa gondozását, talajnedvességmérők optimalizálják, a 60 ezer négyzetméteres Városligeti tó vízminőségét pedig intelligens szenzorok ügyelik. Gratulálunk a park üzemeltetőknek és mindenkinek, aki nap mint nap tesz a ligetért. Sétálj egyet, sportolj és kapcsolódj ki ma is a Városligetben. A jó zenékért pedig hallgasd a Petőfit közben. Itt is van a Pannonia All Stars, Ska Orchestra és a Hungarian Dish.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Néha egyszerűen ki kell szállni abból a bizonyos mókuskerékből ahhoz, hogy végre újra megtaláljuk önmagunkat. Erről szól a Dark Popos Ceglédi vadonatúj dala, a Tiszta. Az énekesnő, aki 2021-ben még a Well Hello oldalán tűnt fel a nagy közönség előtt, a tavalyi Késett című debütalbuma után most egy olyan szerzeménnyel tért vissza, amely a saját döntéseinkkel való kíméletlen, de végső soron felszabadító szembenézésről szól. Sosehol produceri segítségével egy teljesen váratlan Betonhofi ihlette rebbetét is bekerült a zenébe, amit már is meghallgathatunk együtt itt a Tiszta Ceglédi-től és Sosehol-tól a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik. Éppen ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezerták. A két sávra szűkült szakaszon már meghaladta a 10 kilométert is a torlódás. Hosszabb menetidőre készülj. Sokan menekülnek le egyébként az autóútról, így a környező utak is telítettek lettek, aki teheti, inkább kerülje el a környéket és válaszol másik útvonalat. Elkezdték közben a terelés bontását az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontjánál. A 17-es kilométernél a két belső sávon tud haladni a forgalom, ezért 4-5 kilométeres ott a dugó. És van hírem az M1-esről is, Budapest felé az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya és Biatorbágy között, Szárliget és Óbarok között tapasztalható még nagyobb lassulás. Ha van neked is közlekedési infód, azt küldd el nekem SMS-ben vagy Viberen 06303030380, de Facebookon és Instán is tudsz üzenni. Vezess óvatosan!

0: Játsszuk a magyar zenét. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mindenkihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: Hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar már látni a fényt az alagút végén. Na nem csak a csütörtöki alagút végén, hanem az egész hetes alagút végén, mert hogy közelítünk a hétvége felé. Már Kata pedig jó kis programokkal is jön a hétvégét illetően. Ugye, Kata? Szia,
2: igen.
1: Kata!
2: Sőt, hello! Sőt, egy kicsit már előre ugrottam a jövő hétre. Nem tudom, te mennyire hiszel az időjárási jóslatokban. Vannak ilyenek mindig.
1: Ja, hogy a népi megfigyelések nem tudom. Van benne valóság.
2: Van benne valami?
1: Talán. Na,
2: jövő héten szerdán lesz majd Orsolya nap, és ehhez kötődik egy, amilyen az időjárás Orsolya napon, állítólag olyan lesz a tél is, és hogyha süt a nap, akkor az karácsonyig jó időt ígér. Úgyhogy szerintem majd ezt jegyezzük fel.
1: Oké. Érdekes lenne egyébként utána nézni, hogy mondjuk az elmúlt 50 évben ez mennyire jött be.
2: Hogy ehhez is kapcsolódik majd esemény, és nem jövő héten, hanem már itt van egész közel az Orsolya napi vásár, ami Kőszeg egykori nagy vásáráig nyúlik egyébként vissza. Itt a helyi kézművesek és termelők évszázadokon keresztül várták az érdeklődőket a portékáikkal, úgyhogy ezt fogják majd felidézni, szóval ehhez nem kell várni jövő hétig, ez biztos. És akkor hát imádod a gasztro eseményeket.
1: Persze.
2: Töltött káposzta, kacsacomb, almás sütemények. Most okay. Egy kicsit így leszűkítettem a kört, jó?
1: Mert valaki hozzon egy lavort, amiben belefolyhat a nyálam. Jaj, de jó.
2: Szóval itthon ott van 11-től ma is, aktuálisan a programokkal, aztán majd koncertezünk is.
1: Szuper lesz, én pedig elköszönök, holnap jövök ugyanígy reggel 6 órától a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallottad, Kata pedig kezd már is.
2: Igen, te is vegyél kabátot, kelemen is eszteszével kezdünk.
1: Jaj, de jó.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Itthon.
4: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
4: küld el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
3: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
4: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
3: A kísérőd ma is magyar zene.
4: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi-abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
10: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
9: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Seyfried Adél.
3: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos felhős idő lesz, csak északkeleten eshet. A magas energia és üzemanyagárak kezeléséről is tárgyalnak az uniós csúcson. Bombariadó volt két budapesti iskolában.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat is érintő munka zajlik. Ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Már több mint 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
2: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, céljuk, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A kormányfő tájékoztatott, hogy az uniós csúcs találkozó kezdetén megemlékeznek az 1956-os szabadságharcról. Bomba fenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Cserdiné Németh Angéla közölte, hogy a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen Aerialjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az osztrák vasút magasabb minőségű vonatait a hazai szakaszon a MÁV üzemelteti.
3: Petőfi Rádió. Sport.
11: Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. Varga Barnabás visszatért az AEK, viszont 3-1-re kikapott a Shakhtar Donetsk vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A görög együttesben Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott, míg a sérülése után visszatérő Varga Barnabás csereként szállt be a 79. percben. A Liverpool pedig magyar játékosai nélkül nyert Linzben 6-3-ra. Kerkez Milos a cserepadról nézte végig a találkozót, míg Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt ott a meccs keretben. A tegnapi rangadót a címvédő Paris Saint-Germain nyerte a bajnokok ligájában. A francia csapat 4-2-re győzött az angol bajnoki listavezető Manchester City otthonában, és idegenben nyert a Real Madrid is, méghozzá két gólos hátrányból fordítva 4-3-ra az AS Róma ellen. További tegnapi eredmények a labdarúgó bajnokok ligájából. Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, Bodø Glimt Dortmund 1-0, Feyenoord Como 3-2 és Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. A második számú európai kupasorozatban, az Európa Ligában pedig ma este a Ferencváros is pályára lép. Az alapszakasz második fordulójában az ellenfél a Cseh Viktória Plzeň lesz, bő másfél év alatt immár negyedszer. Az FTC az első körben 3-1-re nyert Skóciában a Celtic ellen. A ma 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm figyelmüket!
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nyugaton már néhány helyen kisütött a nap, a középső és keleti tájakon még túlnyomóan felhős az ég, északkeleten néhol esik az eső. Délután a gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten keleten lehet néhol egy-egy zápor. A szél nagy területen megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
8: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szép napot, indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánló egy nagy ölelés után, hiszen ennek ma van a világnapja. Ugye egy 20 másodperces ölelés is csökkenti a stresszt, jó hatása van az immunrendszer és a vérnyomásra, úgyhogy tessék gyakorolni, én pedig hozom, hogy hol és milyen programok várnak rád.
3: Itt egy újabb óra.
8: Kizárólag.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt mi dorobol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az ámorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

ölelkezős nap a mai, bár az ölelésnek több különböző napja is van a naptárban, attól függően, hogy a világot vagy a magyarországi nemzeti napot nézzük. Bármi is legyen, ma ölelés napja van, és ez egy azért fontos dolog, mert hogy ugye csökkenti a stressz, nagyon jó hatása van az immunrendszerre, például a vérnyomásra is, növeli az oxitocin nevű hormon szintjét egyes kutatások szerint, tehát hogyha ez ráadásul még szeretettel is párosul, akkor mindössze 20 másodperc is elég belőle, és már is sokkal jobb kedvel megy tovább az ember a napba, úgyhogy tessék ölelkezni és figyelni, mert hozom, hogy hol és milyen programok várnak rád. Ugye általában, hogyha a Balaton szóba kerül, akkor sokaknak a nyár jut eszébe, de lesz egy olyan rendezvény, ami egyébként bizonyítja, hogy a tópart ősszel is tartogat ízletes eseményeket. Ez a töltött káposzta és kacsacomb fesztivál, ami ezúttal a Balaton Almádiba csábítja majd az érkezőket, hiszen a rendezvény a hagyományos magyar konyha szerelmeseinek készült házias ételekkel, bőséges adagokkal és fesztivál hangulattal várnak majd mindenkit. A fesztivál három napján, tehát tömérdek mennyiségű káposzta készül, és sokféle recepttel is gondoskodnak arról, hogy mindenki megtalálja majd a kedvenc ízét. A kínál a sztárja majd a párolt lila káposzta lesz kacsacombbal, ami a fesztivál névadó különlegessége, mellette pedig a klasszikus töltött káposzta is tányérra kerül, de ha sűrűbb, tartalmasabb fogásra vágysz, akkor válogathatsz a babos káposzta, a csülkös káposzta, a kolbászos káposzta és a székely káposzta között is. A szervezők ígérete szerint pedig még több káposztás finomság is lesz, mint amit el tudsz képzelni. Tehát jó nagy adagokra lehet majd számítani, és sok-sok finomságra Balaton Almádiban hamarosan a töltött káposzta és kacsacomb fesztiválon. Jó programötletekkel ne feledd, mindig te is csatlakozhatsz 06 30 30 30 380. Itt várom az üzeneteket SMS-ben és Viberen.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hétköznaponként 11 és 1 óra között kapod a részletes beszámolót az előttünk álló programokról. 100 éve jelent meg kereken a humort és a zenei hagyományt egyesítő daljáték Kodály Zoltán Hár Jánosa. A jubileum alkalmából a közmédia több csatornáján pedig műsorra tűzi a történet különböző feldolgozásait, a népszerű rajzfilmet és a klasszikus zenés filmet, a Bartók Rádió pedig különleges zenei összeállítással tiszteleg a mű előtt. Kodály Zoltán Hár Jánosa ugye a magyar zenetörténet egyik legnagyobb álomlátója, akinek hőstetteiben a képzelet és a valóság sajátos, humorral átszőtt világában találkozik. A Hár János 100 éves története pedig arra emlékeztet, hogy a magyar kulturális örökségben a zene, a népmese, a humor és a képzelet elválaszthatatlan egymástól. Az M5 majd holnap, azaz pénteken 12 óra 30-tól vetíti a Kodály Zoltán Hár János című műve alapján 1983-ban készült animációs filmet, míg a Duna majd október 18-án vasárnap 13.45-től tűzi műsorára a Hár János című 1965-ös zenés filmet. A Bartók Rádió pedig, ami szintén csatlakozik a megemlékezéshez, holnap a Muzsikáló reggelben, délelőttben és délutánban a daljáték legismertebb énekes részleteit szólaltatja meg, 17-én pedig a Kvártetben hasonlítják össze a zenekari szvit változat különböző előadásait. Ne feledd, itt a Petőfi, minden kiderül az aktuális program kínálatról, tarts velem a továbbiakban is, rengeteg gasztro esemény is vár ránk, már is jönnek a részletek, és hoztam újdonságokat zenében is.
2: Én vagyok Bó, a Bóvek zenekarból, hallgassátok a Petőfi.

Kata. Kellemes időtöltést a legjobb magyar slágerekkel, és sok-sok programmal, hiszen bőven van ezen a héten is olyan lehetőség, ami kikapcsolódást és jó feltöltődést ígér. És még 70 nap van karácsonyig, azért ezt se felejtjük, egyébként az évből még 77 nap van hátra. A Terézek és az Arankák ünnepelnek majd a névnaposok, Teréz napja pedig sokfelé volt szüretkezdő nap, illetve valahol asszony dolog tiltó nap, amikor nem moshattak és kenyeret sem süthettek. Jövő héten pedig az orsolyák fognak ünnepelni, és ehhez kapcsolódóan lesz egy rendezvény, már ezt megelőzően, az orsolya napi vásár. Ez közeg egykori nagy vásáráig nyúlik vissza, a légi kézművesek és termelők évszázadokon keresztül várták az érdeklődőket a portékáikkal. A rendezvényen kirakodó vásárt tartanak majd a Naturpark településeinek kézművesei, ahol vonászok, méhészek, virágkötők, fafaragók, gyöngyfűzők, fazekasok, csuhébáb és terményjátékkészítők, tojásfestők és szalmafonók várják majd a látogatókat. Az orsolya napi vásár további különlegessége, hogy a helyi civil szervezetek is aktívan részt vesznek benne, és kulturális műsorokkal szórakoztatják a közönséget. A város és környéke művészeti együttesei a főtéren és a Jurisicsvár területén lépnek majd fel, így tehát a vásár igazi közösségi élményé válik. A gasztroprogramok középpontjában a Civilizek utcája áll, ahol mindkét nap orsolya napi civil főzőverseny zajlik, és finom bogrács ételeket lehet majd megkóstolni. A Kőszegi Borbanát Hölgyek Egyesülete Kőszegi Csemege sütevény versenye pedig külön csemege, ugye az édes szájúaknak. Ha Vas megye környékén tartózkoztál majd az elkövetkező napokban, akkor ne feledd az orsolya napi vásár és gasztronómiai fesztivál, ami Kőszegen a főtéren, a Jurisics téren és a Jurisicsvárban vár. 0630303380, ne feledkezz meg elérhetőségünkről, SMS-ben és Viberen, te is megosztasz jó programokat, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar színes felhozatallal a folytatásban is. Egytől ma is lesz élő stúdiókoncert. Sandernock Bluegrass, Blues, Country és Pop világából építkezik az a Jackalope, akik már készülődnek. Hamarosan majd te is láthatod őket. Most pedig...
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: 9-10 kilométeres tolódás alakult ki az M0-áson az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munkák miatt. A 17-es és 14-es kilométer között ugyanis két külső sávot lezártak. Telítettek a sávok a környező utakon is, sokan próbálnak menekülni. Ha teheted, kerüld el a környéket és válasz másik útvonalat. Ha ott csücsölsz a dugóban, akkor pedig már is jön egy kis unaloműző. Rögtön a legfrissebb hírek után a Margaret Island-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az On The Spot következő filmjének helyszíne egy különleges zóna Nyugat-Virginiában, ahol nincs térerő és nincs wifi. Ide költöznek az elektroszenzitív menekültek szerte Amerikából. Ők azok az emberek, akik fizikai tüneteket produkálnak az elektromágneses sugárzás hatására. Otthonukat hátrahagyták, családjukat és munkájukat elveszítették, és egy Isten háta mögötti kisvárosban telepedtek le. On The Spot. Okos világ. Kedden 23:05 a Dunán.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-én. Részletek glamournapok.hu.
8: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Az elfelejtett sziget, tele varázslatos lényekkel.
10: Kapaszkodjatok!
9: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
6: Elfelejtett sziget, a mozikban.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Napos, gomoly felhős idő lesz, csak északkeleten eshet. 56-os megemlékezéssel kezdődik az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Uniós jog sérült a külföldi embercsempészek kiengedésével az előző kormány idején.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Javítják a szalagkorlátot az M5-ös autóút keleti szektorán, az M3-as felé vezető oldalon, az Ecser-Maglód csomópontnál. A 43-as és a 45-ös kilométernél a mozgóterelés mellett a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött a torlódás 3 kilométeres. Az M5-ös autópályán Röszke felé Kecskemét térségében bontják a terelést. A 89-es és a 96-os kilométer között egy sávon halad a forgalom. 4-5 kilométer hosszan időnként arra szólnak a járművek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos a torlódás Tatabánya és Biatorbek között. Tatabányánál a terelés kezdeténél torpan megkíséri a forgalom, majd Bicskénél tapasztalható nagyobb lassulás. Szintén a főváros felé egy műszaki hibás kamion okoz fennakadást a Harkályos pihenőhelynél. Az 54-es kilométernél a külső sávon veszteg el a jármű. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Az 1956-os szabadságharcra emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a találkozóra érkezve kijelentette, hogy Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik. A következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalásán sok milliárd euróról lesz szó. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert a közös agrár és kohéziós politika kereteit az ír elnökség ugyan nem vágta meg, de jóval több befizetést várnak el, mások mellett Magyarországtól is. Megsértette az uniós jogot Magyarország azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések gyakorlatilag kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Ukrajna újra kezdi az orosz kőolaj finomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Vlagyimir Putyin még több pénzhez jutna hadigépezetének működtetéséhez.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délután a gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten keleten lehet néhol egy-egy zápor, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. Jövő héten hosszú hétvége és őszi szünet, ez a kikapcsolódás, feltöltődés reményében rengeteg program vár rád. Segítek a szervezésben, mindig hozom az aktualitásokat, és ilyenkor részletezem. A Petőfin, tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!

0: hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Sűrű az erdő, és sokat itok. Elmondok mindent, ha maradhatok.

vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Segítek a program szervezésben, 11 és 1 óra között minden hétköznap hozom az aktualitásokat. Az ősz egyik legszebb ajándéka, például az alma, és az őszi almaságok erre építi a délután. Jász Nagykun Szolnok megyében a Szolnokon. Egyszerre lesz játékos, kreatív és ízletes. Hogyha almás süteményekben jó vagy, akkor a süti versenyre is benevezhetsz majd. Egyébként az arcfestés és kreatív kézműves műhely majd a legkisebbeket várja, az almás ügyességi játékok pedig a mozgás és a versengés kedvelőinek adnak izgalmas kihívást. És ugye akkor a program egyik fénypontja majd az almás süti-sütő verseny lesz. Itt a zsűri szerepét majd a közönség fogja betölteni, tehát mindenki beleszólhat abba, hogy melyik almás sütemény a legfinomabb. Aztán az eredmény hirdetés követően majd a Magyar Népmese Színház bemutatja a Szóló szőlő mosolygó alma csengő barac című népmesét. Szolnokon tehát őszi almaságok várnak, még itt a Petőfén sok-sok jól ismert magyar sláger, újdonságok is érkeznek még az órában, és további programötletek, tarts velem, és ezúttal a Szolvével.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Október közepéhez értünk, 2 hónap és egy pici, 70 nap, jól számoltam? És itt a karácsony. Nem akarok nagyon előre szaladni, de pár nap múlva megnyílik a Gödöllői Karácsonyház, ami minden bizonnyal Magyarország legcsodálatosabb karácsonyi ékszerdoboza. Több mint 2 évtizede várja az ámulni vágyó karácsony imádókat belépési díj nélkül. A 2 óriás diótörő által őrzött kapuja miatt azonnal rá lehet ismerni. Udvarán réteses és gesztenyes ütő várja a megfáradt karácsonyi zarándokokat, de az igazi meglepetés a belépőre a látogatót, hiszen a házikó minden szobája mesés karácsonyi díszítéssel van beborítva, és persze gyönyörűen feldíszített karácsonyfákból sincs hiány. Az idei ünnephez lehet gyűjteni tehát az inspirációkat, itt a Petőfin pedig a Blaha Louisiana folytatja.
2: Mi

0: stúdióban.
1: Nákata, a haj butolért már az ebédidő nagyon jó étvágyat, mi minden kerül ma az asztalra, meg is írhatod nekünk a 0630303380-as számra, hát ha valaki még azon gondolkodik, mi finomsággal töltse meg a pocakját. Na, közben egy picit előre nézünk, hiszen jövő héten ugye hosszú hétvége, és indul az őszi szünet, és bizony 9 napon át kínál majd programokat, a Balaton déli partja, Balaton lelén tartják majd az őszvarázs, ahol ünnepi megemlékezéssel és fáklyás felvonulással kezdődnek az események, majd aztán Rádpusztán rendeznek tök fesztivált. Utána másnap a családok és a játékos felfedezésé lesz a főszerep, a Tök jó délelőtt mellett a Lelei temető rejtelmei című program is szerepel a kínálatban. Másnap lehet kirándulni Kishegyre, lesz piknik és borvadászat, egy következő nap pedig zseblámpás szellemvadászatot rendeznek, mely már a nevével is sejteti, hogy ezúttal az esti Balaton Lelei egy kicsit titokzatosabb oldalát lehet felfedezni. A Rom templomhoz is vezet majd őszi kaland, aztán csokit vagy csalunk játék zárja az őszvarást. Az október végi rendezvénysorozat így tehát nem egyetlen helyszínre és egyetlen napra épül, a város több pontján és a környéken is lesznek programok, a kirándulástól és a pikniktől a családi játékokon át egészen az esti szellemvadászatig, ahogy említettem. Sőt, Balaton-Lelin az őszvarázs idején a Szalai Múzeum is látogatható lesz, a Művelődési Házban pedig a hagyomány is jelen, valamint a Tények és legendák a Balaton vidékéről című kiállítás tekinthető meg. Sok-sok program már tehát minket jövő héten is, majd a hosszú hétvégén is az utána lévő őszi szünet idején, és itt a Petőfin pedig jön a Heaven Street 7.

0: Petőfi Rádió minden magyarra, csapat pedig már hangol, akik hamarosan az élő stúdió koncertet adják. Zenékben a rock lendülete, a country szabadsága és a pop fülbemászó dallamai találkoznak karakteres gitártémákkal és egyéb meglepetésekkel. Tarts velünk a következő órában, minden kiderül. Itt a Jackalope.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Minden ember több annál, mint amit első pillantásra látunk belőle. Mindannyiunknak van egy története, amelyet a külvilág nem ismer. Ami egészen más megvilágításba helyezi azt, akinek látszunk. Egy műsor, amely nem csak megmutat, hanem közelebb hoz. Az első adásban Somosi Barbara Kajdi Csabával beszélget. Közeli portrék emberközelből. Október 27-től minden kedden 21 órakor a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, gomoly felhős idő lesz, csak északkeleten eshet. Volt igazságügyminisztereket hallgatta meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Hamis volt a bomba fenyegetés a budapesti iskoláknál, nyomozás indult az ügyben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán Röszke felé Kecskemét térségében bontják a terelést. A 89-es és a 96-os kilométer között egy sávon halad a forgalom, 4-5 kilométer hosszan időnként arra szólnak a járművek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos a torlódás Tatabánya és Biatorbágy között. Tatabányánál a terelés kezdeténél torpan megkissé a forgalom, majd Bicskénél tapasztalható nagyobb lassulás. Pest megyében a Csomád Őrbottyán összekötő úton pályaelhagyásos baleset történt Őrbottyán közelében. A 3-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Veresegyház felé lehet. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az 1956-os szabadságharcra emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a találkozóra érkezve kijelentette, hogy Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik. A következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalásán sok milliárd euróról lesz szó. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert a közös agrár és kohéziós politika kereteit az ír elnökség ugyan nem vágta meg, de jóval több befizetést várnak el, mások mellett Magyarországtól is. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatta meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Toroszkai László, a bizottság Mi Hazánkos elnöke szükségesnek tartja Fürk Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, de erről nem döntöttek az ülésen. Hamisnak bizonyult a ma reggeli bombariadó a két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nyugaton már néhány helyen kisütött a nap, a középső és keleti tájakon még túlnyomóan felhős az ég. Északkeleten néhol esik az eső. Délután a gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten keleten lehet néhol egy-egy zápor, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szöves délután indul az élő stúdió koncert itt a Petőfin. Nézd be hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Az első sorból követheted az eseményeket. Itt a csapat, akik bluegrass, blues, country-t, popot is hoztak, és mondj mi mindent még, az már is kiderült. Itt a Jack

0: nekem is jár.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
2: És a Jackalope-val. Sziasztok!
3: Szia! Hello
2: mindenkinek! Népes csapat jött össze ma is itt a Petőfi Rádió stúdiójában. Mindenki látható a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Gyorsan bemutatkoztok?
3: Igen, gyorsan bemutatkozunk, mi vagyunk a Jackalope zenekar, és hát nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, meg üdvözöljük a hallgatókat is. Mi egy ilyen Southern Rock Country zenekar vagyunk, úgyhogy elsősorban angol nyelvű dalokkal, úgyhogy most ezeket saját dalokat hoztunk el.
2: A névre egy kicsit térjünk ki, hogy miről is van szó pontosan, mert ez nagyon izgi.
3: Igen, nos, hát Jackalope az magyarul nyúltilopot jelent, ami igazából egy ilyen agancsos nyúl, ami hát a wyomingi legenda szerint elvileg a wyomingi mezőkön él, és hát nagyon nehéz őt befogni, mert nagyon gyors és nagyon ravasz, viszont hogyha a viszkit tesznek ki neki, akkor bódult állapotban sokkal könnyebb elkapni, úgyhogy, hát megihletett minket ez a név. De egyébként nagyon nehezen döntöttünk a zenekar névről, úgyhogy ez egy
2: és aztán kicsapta folyamat. Le a végén, hogy oké, legyen ez. Újjal mutogatunk.
3: Madi. Igen. Aki ismeri az összes észak-amerikai legendát.
2: De akkor ti mennyiben hasonlítotok erre a szarvas, agancsos nyúlra?
3: Hát alapvetően...
2: Akit nem lehet befogni.
3: Alapvetően így a mindenféle spirituális értelmezések szerint azt jelképezi a Jackalope, a nyúltilop, hogy egy sebezhető lényben is lehet egy belső, egy nagy belső erő, és ez így nagyon tetszett nekünk.
2: Na, akkor adjunk hangot ennek a belső erőnek, mivel fogtok kezdeni?
3: Keep It Real a szám címe, és ezt játsszuk most.
2: Oké, rendben, akkor élő stúdió koncert indul már is itt a Petőfin a Jackalope-val, minden látható ne feled Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Jackalope-val. Na hát ez elég vagány volt. Írja is Zikó például, hogy elég nagy színpadhang, csodálatos.
1: Köszönjük szépen.
0: Rendes, jó kis indítás volt, köszönjük szépen. Hát ha ilyen egy nyúltilop, lehet bármilyen, de hogyha így elvarázsol minket, akkor ez szerintem jó. Jó nyomon vagyunk, jó úton vagyunk. Tarts velünk itt a Petőfi, minden látható ma is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, itt hozzá is lehet szólni a műsorhoz, lehet kérdezni a csapattól, úgyhogy használd ki a lehetőséget, és már is innen folytatjuk.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A Jack a Lop, akiket te is látod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, és a Lacus a vidéki már is megjelent. Jó, ide csinos énekesnő, van benne valami varázslatos, imádtam. Csúcsa csapat, közben Miklós is megérkezett. Nagyon jó a zene, Puszi Norbi Kám, ezt Péter küldi, és Károlyt is elvarázsoltátok. Imád titeket, profik vagytok, három szívecskét küldött Karán Sebesről. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Ugye itt a Facebook oldalunkon kérdezni is lehet nyugodtan. Itt van ez az óra, most lehetőséget biztosít arra, hogy te is felted a kérdéseidet, és bármi után járj, ami a csapattal kapcsolatos, vagy amit szeretnél esetleg felderíteni. Én például ezt a hangszert, azért itt már nagyon sok minden hangszer megfordult ebben a stúdióban, és van itt egy ilyen három lábon álló, első blikre ilyen billentyű kinézetű, de mégis inkább egy ilyen elfektett gitára vagy citerára hasonlító valami. Ez micsoda?
3: A citerát szokta megkapni. Ez egy lap steel. Uh-huh. Magyar neve nincsen, mert nincs neki. Hát ez a Hawaii gitárból, ami ugye a hawaiiaknak az értelmezése volt a spanyol gitárról, ez vannak egy amerikanizált verziója. Ez igazából a 10-es években lett populáris Amerikában a Hawaii zene, és aztán az elektronika beléptével 30-as évek környéke, onnantól kezdett ez evolválni, és ez egy ilyen különböző hangolásokban szokták használni.
1: Aha, miért nem láttunk ilyet még eddig soha senkinél?
3: Kis hazánkban, meg így amúgy is Európában, de így Közép-Kelet-Európa környékén nem egy nagyon elterjedt hangszer.
1: De miért? Nehéz rajta játszani?
3: Nem.
1: Vagy különleges hangja miatt?
3: Talán a különleges hang is benne van, de van egy teljes világa, meg az, hogy nem egy olyan hozzáállás kell hozzá, mint bármilyen más hangszer, ez inkább egy textúra, mint sem valami dallon vagy akkordokat játszó
1: történet. Milyen hangokat tudsz vele előidézni? Akkor egy kicsit konkretizáljuk, ugye hát ez egy ilyen húros.
3: Ez egy húros hangszer, lényegében olyan, mint egy elektromos gitár, de közben mégis teljesen más, és egy kis hangerő pedállal, ami a lábamnál van, olyanokat lehet vele csinálni, hogy...
1: A kicsit, mint a... Igen. Van egy ilyen misztikus hangzása.
3: Igen.
1: Óriási. Mindig eltalálod, hogy pontosan
3: nem,
1: hova kell?
3: Nem. Egyáltalán nem is, hogyha az ember nem hallja magát, akkor az nem egy jó helyzet, mert sajnos ez fülre lehet használni ezt a hangszert. Nyilván izommemória, de hogyha egy picikét már hamisak a húrok, akkor ott nagy baj van, és akkor csak a fül.
1: Ugye az ujjadra húzol közben egy ilyen fém...
3: És nem az ujjamra húzom, az a sima gitárnál van. Itt is csak a kezemben van, ez egy tömör acélhenger, és az
1: tehát ezt rakod a húrokra,
3: igen.
1: És akkor ezzel idézed elő ezt,
3: igen,
1: a sejtelmes hangot.
3: Igen, ezzel
1: és...
3: csúszik.
1: Aha, tehát itt akkor a lefogás is számít, meg az, hogy ezt hova helyezed.
3: Pontosan. És a probléma az, hogy egyszerre, hogyha a jobb kezemmel nem csak azokat a húrokat pengetem, amire szükség van, illetve nem takarom le a nem szükséges húrokat, akkor itt sajnos minden egybe belejátszódik, és az nem jó.
1: Ó, aha.
3: Szóval...
1: Jó, mennyi
3: csapásokat
1: idő alatt...
3: kapunk és adunk.
1: Mennyi idő alatt lehet eljutni erre a szintre, ahol te most vagy, amit hallunk?
3: Ez szorgalom kérdése. Én nagyjából 3 éve játszom csak ezen a hangszeren, ami nem sok, de előtte egész életemben gitároztam, és azért az segít. Tehát ad egy ilyen kis ugródeszkát.
1: És akkor ez ilyen nagyobb szerelem lett, vagy azért a gitár is előkerül?
3: Én még mindig nagyon-nagyon szeretek gitározni. Van is olyan dalunk, amiben nem stílezek, hanem gitározok, azt ma nem fogjuk játszani, de van olyan is. De valahogyan átfordult ebbe a hangszerbe az életem.
1: Aha, jó, ez tetszik. Nagyon jó. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen hangzást fogunk még hallani. Hát kicsit most itt elvitted a sót, azt hiszem.
3: Vagy,
1: hogy általában gondolom ezt, hogyha meglátnak egy ilyen hangszert, akkor mindenki erre kíváncsi, mert tényleg nem minden nap találkozunk ilyennel, úgyhogy hát majd adunk jó sok közelít, és akkor lehet látni a Facebook oldalunkon is. Mivel fogjátok folytatni a stúdiókoncerten?
2: A Bluebird című dalunkkal fogjuk folytatni. Ez egy kicsit ilyen lassabb, kedvesebb dal. Igazából mi úgy szoktunk megfogalmazni, hogy egy kicsit a társas magányról szól, arról, hogy nagyon sokan, amikor tömegben vagyunk, akkor is egyedül érezzük magunkat, és hogy érdemes néha így kicsit kilépni ebből, felnézni az égre, és egy kicsit megérezni ezt a szabadságot, amit egyébként így az élet ad, és nagyon sokszor nem látjuk a hétköznapokban, Erről szól a dal.
1: Jöjjön a Bluebird élőben, itt a Petőfin a Jack a Loptól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Jackalope, őket hallhatod, láthatod élőben itt a Petőfin, illetve YouTube csatornánkon és weboldalunkon. Nyúltilop egyébként a hivatalos fordítás ennek a bizonyos állatnak, ami egyébként egy ilyen képzeletbeli állat, egy agancsos mezei nyúlra hasonlít, és ahogy elmeséltétek, tulajdonképpen ő egy ilyen áruhába bújtatott érző lélek.
1: Így van, így van.
0: Sok ilyet ismerünk. Jönnek folyamatosan az üzenetek. Nagyon jók vagytok. Dóri remek énekesnő, a zenekar is csúcs. Nagyon jó kezdés volt, hoztátok a vadnyugati életérzést. Puszi és ölelés mindenkinek. Kecskés Ildikó, Kecskés Lara anyukája.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Aztán velünk van Gabriella is, teljesen elvarázsoltátok őt is. Jadi üzeni közben a VMG 6E osztályból. Tök jó a tanár úr.
1: Igen, van egy ilyen titok, hogy egyébként Norbi, a billentyűsünk, tanár. Töri most tanár.
0: Töri tanár? Azt hittem zene. Töri? Oké. Okay. Na.
1: Vannak ilyen rejtett képességek a zenekarban.
0: Jó, ez reméljük egy jó pont. Aki üzent annak. Abszolút jó, oké. Okay. Legközelebb nem te fogsz felelni. Jackalope élő stúdió koncert itt a Petőfi, már is jön a folytatás.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Jackalope, mindent láthatsz te is, és mindenkit, Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Gyönyörű a helyzet, de imádom, Péter jelezte ezt így szó szerint, nekünk köszönjük szépen. Van itt azért pár díjacska is a csapat házatáján, ahogy látom. Dóra, te például a legjobb énekes díját bezsebelted nemrég, a Martonvásári Fülesbagoly Trip tehetségkutatón. Egyébként ott nyertétek a lehetőséget, hogy itt a Petőfin is bemutatkozhassatok, és itt van Zsombor, aki meg gitárfronton jeleskedik, és egyben neki köszönhető, hogy ez a csapat létrejött, ugye?
2: Hát alapvetően úgy indult a történet, hogy én láttam egy gitárversenyt, amin Zsombor is részt vett, és hát végignéztem, voltak más ismerőseim is, akik játszottak ezen a versenyen, és ott szúrtam ki, és hát így ismeretlenül ráírtam. Előtte 3 hónapot gondolkodtam, hogy vajon ezt megmerjem-e tenni, de végül megtettem, és mondta, hogy egyébként pont női énekest keresek, és van egy billentyűs is, aki jönne velünk, és gyakorlatilag innen indult el a zenekar.
1: És akkor a többiek, hogy jöttek a képbe?
2: Hát Norbival már korábban játszott együtt Zsombi egy másik formációban, úgyhogy ő így jött a csapathoz, és a többieket egy kicsit keresgélni kellett. Mi a kőbányai zenei stúdióból ismertük egymást Bencével, és egyébként a többiek pedig ajánlásra érkeztek, úgyhogy így szép lassan alakult az
1: milyen,
2: egész.
1: Milyen élményekkel zártátok ezt a Fülesbagoly tehetségkutatón?
2: Egyébként nagyon jó élmény volt, nagyon meglepő visszajelzéseket kaptunk számunkra is, tényleg szerintem az volt a második élő zenélésünk, amikor elmentünk Szombathelyre erre a tehetségkutatóra, és hát nagyon nagy lehetőséget is kaptunk, ugyanis november 6-ára az egyik zsűritagtól kaptunk egy koncert lehetőséget, úgyhogy ezt nagyon várjuk. Minden más információt ezt meg lehet találni az oldalainkon, így a koncerttel kapcsolatban, hogyha valakinek van kedve jönni, akkor.
1: A zsűri vélemény alapján volt valami olyan, amin meglepődtetek esetleg, amire nem is gondoltatok, hogy nem tudom, amivel is szembesített titeket, hogy mink kéne esetleg változtatni, vagy hol kéne egy kicsit fejleszteni,
2: egyébként
1: fejlődni?
2: Nagyjából olyan dolgokat mondtak, amikre már mi is gondoltunk így előzetesen, tehát ugye itt a country zenének nagyon nagy jellegzetessége az, hogy több szólamú vokálok vannak, úgyhogy most majd a koncertünkre viszünk is vokalistákat, úgyhogy ez így folyamatban van, meg a felvételeken is egyébként nagyon sok vokál szerepel, úgyhogy például ilyesmikben gondolkodunk, olyan tanácsokat adtak, hogy mivel tudnánk még kiegészíteni, javítani így az összképet.
1: És akkor ezen
2: megfogadjuk.
1: Megfogadjátok, próbálgatjátok, és akkor majd nem sokára a koncerten ezeket be is fogjátok vetni.
2: Így van,
1: neked
2: így
1: gondolom
2: van.
1: Most is, így szépen apránként.
2: Igen, szépen
1: próbálgatjátok.
2: Apránként.
1: Aha, oké. Mivel folytatjátok ma?
2: A Dubious című dalunkkal folytatjuk. Ez egy kicsit, hát vannak emberek, akik nagyon bizonytalanok, és hát nekik egy ilyen, ez egy terápiás jellegű dolog volt megírni ezt a dalt, ugyanis egy kicsit így nekik mondjuk el a véleményünket. Nagyon sokszor az ember hajlamos arra, hogy nem mondja el a véleményét, csak alkalmazkodik a másikhoz, úgyhogy ez a dal ez elmondja.
1: Hogy mit kell tenni?
2: Hát, mit érez az ember akkor, hogyha valaki más nagyon bizonytalan, egyik nap ezt gondolja, a másik nap azt gondolja.
1: Hát, tehát, hogy egy külső szemlélő, igen, aki igen. Figyel egy ilyen típusú embert.
2: Igen, igen.
1: Oké. Okay. Itt a Petőfin élőben a Jackalope, minden látható továbbra is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Dubious, ez szólt élőben itt a Petőfin a Jack a Love-tól. Srácok, ti vagytok az ötös fogat.
1: Hatos.
0: Hat. Legyen az hat.
2: Valaki elbúj.
0: Valami, a dobos mindig elbúj. Nem tudom, kit nem láttál, Szabesz. De azért valljuk be, a hölgyemény hangja az igazi aduász. Tehát vele nem csak megszólal a zene, hanem egyből leszáll az emberre a libabőr. Ja, értjük, oké. El kellett volna olvasni először az üzenetet. Jó, egy stúdió robbantott címmel jutalmaznám a csapatot, szóval ez jött Szabesztől, és hát a tanár úrt is sokan dicsérik, például Anna, én pedig arra vagyok kíváncsi, hogy a szájharmonikán mikor fogja majd elővarázsolni a tanár úr. Lesz ilyen?
1: A mai napon nem hoztuk a szájharmonikát.
0: Na hát ilyet, pedig az egy kis zsebbe is elfér, és bármikor elő lehet varázsolni.
1: Ez el kell jönni.
0: Most másmilyen varázslat van itt a stúdió. Jack a Love élő stúdió koncert, ha szeretnél hozzászólni, van kérdésed, akkor feltetett Facebook oldalunkon, vagy a 0630303380 a számom.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
4: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire való című új dalunk itt a Petőfi.

0: És akkor vannak ezek a bizonyos fiókban érlelődő dalok. Tehát a következő is egy ilyen lesz, ugye?
1: Igen,
0: ez kinek
1: igen.
0: A fiókjában
1: zombi,
0: landolt?
1: Zombi fiókjában zombi? Volt már nagyon régóta egyébként, és hát gyakorlatilag ezt csak így elő kellett venni.
0: De ki vette elő ezt a dalt?
1: Hát együtt.
0: Kerestetek ebben a bizonyos fiókban, kutattatok, igen. Hogy na, akkor nézzük csak, mik vannak itt. Igen. Ezek ilyen dalkezdemények, vagy már kézdalok, vagy csak egy-egy gitártéma? Hogy képzeljük el?
2: Hát ennek a dalnak egyébként már megvolt az intro része is, a verzék is, igazából szinte kompletten megvolt a dal. Aztán együtt finomítgattunk. Uh-huh. Hát mindig ez szokott lenni, hogy valaki hoz egy ötletet, lehet, hogy akár egy egész dalt is, de aztán mindenki beleszólhat, és kicsit változtatunk a dolgokon, és így szokott lenni.
0: Mennyi ideig pihent a fiókban ez a dal?
2: Hát egy jó évet szerintem.
0: Sok dal van még ott? Ahonnan ez jött?
2: Na most kezd kiürülni, mert azért bedobálgattam az zenekarba ezeket az ötleteket.
0: Eljött az idő akkor.
2: Az a szerencsénk, hogy mindenkinek nagyon jó a kreativitás, nagyon kreatív és nagyon ötletei vannak. Szerintem sosem fogunk kifogni dalokból.
0: Na ez így legyen, ez jó hír. És ugye angol nyelven írjátok a dalokat, miért?
1: Alapvetően azt gondoljuk, hogy ehhez a stílushoz organikusabban passzol az angol nyelv, de egyébként van magyar nyelvű dalunk is, úgyhogy most fog is készülni egy pár valószínűleg, de főként majd így elsősorban megtartjuk az angol vonalat, valahogy így ehhez a stílushoz annyira passzol, meg annyira azt érezzük, hogy ez áll neki természetesen.
0: És ez a fajta stílus, ez a zsigereitekben már ott volt valahol felmenőknek köszönhető, hogy ezt viszitek tovább?
1: Egyébként ez vicces, szerintem úgy nehezen tudjuk megmagyarázni, főleg akik így nagyon beleszerettek ebbe, ugye Zsombi valahogy így az ereiben hordozza ezt, Madi is, nem tudom, nem tudjuk megmondani nagyon, hogy honnan. Én azt tudom elmondani, hogy nekem valószínűleg onnan, hogy Westen lovagoltam régen, és hogy már ott is megvolt a cowboy csizma, meg a cowboy kalap, ott a versenyeken.
0: És ugye most hol van, hogy a csizma megvan most is, a kalap?
1: Kalap, hát a kalapot nem hoztunk.
0: De van.
1: Van egyébként.
0: Hány kalapod van?
1: Csak egy van, de ez csak ilyen lovas kalap volt, úgyhogy nem akarunk ilyen nagyon-nagyon lovas formát felvenni, inkább zenészek vagyunk, de egyébként vannak ilyen vicces darabok így a szekrényekben.
0: Aha, szóval akkor ezeket majd egy-egy fellépés alkalmával láthatunk is.
1: Igen.
0: Jó, hát ugye a legközelebbi dátum az november 6, és akkor az infok azok az oldalaitokon megtalálhatók, most pedig a Ránnal fogjátok tovább folytatni, vagyis a fiókból előkerült kis dallal, amihez mindenki hozzátett még egy picit a saját gondolatait, és akkor megszületett ez, amit most élőben hallhatunk itt a Petőfin a Jackaloptól.
3: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Jackaló félő stúdió koncertit a Petőfin, ez volt a Run. Kiváló a zene, a tanár úrt üdvözli a kedvenc tizedikes osztálya.
1: De is tudom,
0: azt tudom, hogy beazonosítás megtörtént. Na és a tanár úr mennyire szigorú akar, egy kis kulisszatitkot is áruljunk el, kérem.
1: Egyre inkább.
0: Többet akkor ne üzenjetek. Ezt úgy olvastam ki, hogy valami ilyesmit szeretne. Nem, szeretitek el egyébként. Minden látható továbbra is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ha szeretnél üzenni, akkor most még megteheted. Akár itt vagy a 06303030380 as számunkon. Már is folytatjuk a Jackaló Pagyama az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Jackaló minden látható a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján ilyenkor 1 és 2 óra között, úgyhogy használj ki a lehetőséget, csekkolj be, üzenj, vagy kérdezz te is bátran, mint ahogy Balú is megtette, igazi a 0-30-30-30-380 as számon. Nem kell az a fiók állítása szerint, mert hogy ilyen jó dalokat kár pihentetni. Jó, úgyhogy csak elővele.
2: Megijedtem egy kicsit.
1: Az angol dalokat magyarul énekelni nem lehet, még ezt kérdezi, nem úgy jön ki a szöveg és a jelentés, vagy ennek mi az oka?
3: Igen, igazából nagyon nehéz erre a stílusú zenére úgy írni magyar dalszöveget, hogy az prozódiailag jó legyen. Egy kicsit ebben ilyen OCD-sek vagyunk, hogy prozódiailag tényleg legyen jó az a szöveg, úgyhogy dolgozunk ezen, meg gondolkodunk ezen, úgyhogy majd lesznek magyar dalok is.
1: De gratulál nektek, nagyon jó a zenék, úgyhogy ügyesek vagytok, ezt írja Sziszó, mondjuk így kiválasztottam a háromból a középsőt.
2: És édesapám lesz szerintem, Sziszó.
1: Ja, Sziszó, igen, Sziszó. Jó, figyeljetek, nagyon sok ellentét van a dalaitokban, azt figyeltem, meg ilyen érdekes ellentét, mert hogy súlyosabb témákról, például ilyen társas magányról, ugye bizonytalanságról, menekülésről, játszmákról meséltek, miközben a zene meg annyira érdekes, hogy sokszor kifejezetten ilyen felszabadító, vagy valami egészen más világba viszel ezt. Mennyire tudatosan használjátok ezt a kontrasztot?
3: Tudatos egyébként, így valahogy próbálunk úgy, sokszor úgy építkezünk szerintem, vagy eddig legalábbis ez a jellemző, hogy a verzékben így kicsit feldolgozzuk ezeket a témákat, és a refrénben mindig szeretnénk, hogyha egy kicsit ezt így el tudnánk engedni, vagy egy kicsit így hozna egy ilyen felszabadító érzést ahhoz képest, hogy miről beszélünk.
1: Na hát az utolsó dal, amit elhoztatok, az meg külön érdekes, és nagyon remélem, hogy kibontjátok ezt a történetet, mert egymás között csak pörgős nyálnak szoktátok hívni ezt a dal.
3: Igen. Hát tulajdonképpen ez egy két ötletből született, egy pörgős dalból és egy nyálas dalból, így hívtuk egymás között, raktuk össze, és hát ebből alakult ki ez a dal, úgyhogy magunk között még mindig csak pörgős nyálnak hívjuk.
1: Hát jó, akkor ezt most így magunk emelék képzeljük, aztán már is megtudjuk, hogy mi rejt az magában. Give me rest itt a Petőfi élőben a Jackalope-tól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Jaj, még úgy élveztem volna, mindig a hirtelen vége az Élő Stúdió koncertet már Jagalovnak köszönhetjük. A Barba Negrában lesz ugye hamarosan majd a így folytatás. Van, hát köszönjük szépen, ez volt a Gimirest, vagy ha szeretnétek kérni a csapattól, akkor pörgős nyálként is emlegethetitek, majd pontosan tudják, hogy akkor melyik dalt kell játszani. Az óra visszanézhető, visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán is, majd hamarosan a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Most is oda tettétek, ezt is küldteit közben, menet közben, és hát nagyon sok sikert kívánok nektek a folytatás. Az annyira kész van szerintem a csapat, hogy reméljük, hogy sokat hallunk még majd rólatok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mi is nagyon szépen köszönjük ezt az órát. A folytatásban pedig jön Adri.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
2: A Petőfi Rádióban. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
4: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
5: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
4: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
3: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
7: Tűzenátok a Street Fighterre!
8: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
9: Merre van az igazi ellenfele?
10: Hadouken!
11: Street Fighter. A mozikban.
12: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
13: Vagy ki sem látsz a dugóból.
12: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
14: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
12: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
15: Let's go!
16: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
12: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
16: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
12: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
16: a Petőfi Rádióban.
17: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
18: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
19: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
18: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos gomoly felhős idő lesz, keleten kisebb záporokkal. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg egy parlamenti bizottság. Elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót.
18: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik az M0-as déli szektorában az M1-es felé, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. 6-7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380 számra.
18: Petőfi Rádió.
19: Hírek.
6: Az Európai Parlament elnöke szerint nem lehet megállapodni Európa ambíciózus céljairól úgy, hogy közben nincsenek meg a megvalósításhoz szükséges források. Roberta Metsola erről Brüsszelben beszélt az uniós csúcson folytatott egyeztetései után. Hangsúlyozta, az ír elnökség 7 éves költségvetési javaslata megőriz bizonyos területek finanszírozásához szükséges forrásokat. Ugyanakkor a javasolt megszorítások felboríthatják az új hangsúlyok és a hagyományos szakpolitikák között kialakult egyensúlyt. Magyar Péter miniszterelnök a találkozó előtt hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert az agrár és kohéziós politika kereteit ugyan nem vágja meg, de jóval több befizetést vár el Magyarországtól. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Kelet-Ukrajnában a frontvonalhoz közeli régiók lakosait segíti télen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A programban több mint 1200 háztartás kap pénzt tűzifára, szénre, és csaknem 80 lakóközösség energia és vízellátását segítik. Emellett csaknem 5000-en téli túlélési segélycsomagot vehetnek át. Ebben hálózsák, matrac, hőtartó, takaró, mobiltöltő és termosz is van. A programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2,5 millió dollárral támogatja. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján.
19: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte napos, gomoly, felhős az idő, holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel.
19: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Csütörtök délután 2 után is, itt a Petőfi változatos magyar zenékkel, és egy kicsit, ha előreugrunk, ugye sok mindennek van éjszakája, a múzeumoknak, a kutatóknak, a mozgásnak, az erőműveknek, és bizony a szingliknek, és Adri már is bebizonyítja, ő indítja ezt az órát.
1: Itt egy újabb óra.
19: Kizáró.

0: magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Egy kis nosztalgia SP-vel itt a Petőfin, a folytatásban pedig egy olyan csapat következik, akik rövid idő alatt előbb az erdélyi, majd aztán az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb zenekarává váltak. Tavaly még az ünnepi fellépések között két héten belül jelentkeztek két új klippel, az egyikben a főszereplő Hauman Máté, úgyhogy mindjárt rá is térünk egyébként. A srácok közel 500 kilométert fognak utazni, nem sokára egyik fellépésről a másikra, a legközelebb Szlovákiában a határtól nem messze Király Helmecse, majd aztán Pécsváradon lépnek fel, most pedig itt a Petőfin jön, a Bagosi Brothers Company és az említett zuhanás.

0: Egy kis szülinap tűzi játékkal a végén a Petőfi Rádióban ad a Carbon Fuels-szal, és ha már szülinap, akkor ne feledkezzünk meg a ma ünnepeltekről, vagyis Kántor Kittiről, arról a magyar színésznő, szinkron színésznőről, aki például a Mancsőrjárat, hozzá Lilo és Stitchhez Lilo hangját adta, vagy a Stuart Little kisegérből Martha Little hangját, de Eperke és barátaiban is megtalálhatjuk, ő volt Eperke ének hangja. Hungáry Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok magyar cselgáncsozó szintén a mai napon született, csak úgy, mint a Jászai Mari díjas magyar színész Járai Máté és Rudolf Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas kiváló művész magyar színész, színházi és filmrendező, producer, forgatókönyvíró, a Haladalom társulatának örökös tagja. Nagyon sok boldogságot tehát minden szülinaposnak és a Terézeknek, Arankáknak, ők a névnaposok. Október 15-én pedig ne feledjük, hogy a Fehér Bot, vagyis a Vakok és Gyengilátok nemzetközi napja van, valamint az ölelés napja, amit egyébként többféle időpontban is ünneplünk, nem csak ma, és a kézmosás világnapja is október 15, ugye ez mindig arra irányul, hogy tudatosítsák az emberekben, hogy a szappanos kézmosással rengeteg betegséget meg lehet előzni. 0-30-30-30-380, még az infokhoz hozzátartozik az elérhetőségünk, ha szeretnél üzenét, megteheted SMS-ben vagy Viberen. Közben egy öncsapattal folytatjuk tovább, akik, hogyha lenne egy alapító okiratuk, akkor bizony azzal kezdenék, hogy a szórakozást minden esetben komolyan kell venni és csinálni is, mert hogy a stúdióban bulizás legnagyobb előnye az, hogy a bulizásból előbb-utóbb stúdiózás lesz, hát nagyjából így született az Arthur Rambo első pár slágere. Agócs Márton szólólemezének indult, de aztán zenekar lett belőle, úgyhogy most már sok taggal itt a Petőfin legújabb dalukat is meghallgathatjuk. Jön a vokál!
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: 4 perc elmúlt 3:43, ez a Petőfi, ahol minden magyar. Hűvös, néhol csípős reggelek után elindul egy kis felmelegedés itt a délutánokban, ami azt jelenti, hogy hétvégére visszatér majd a nyári, hát a nyár azért nem, ne túlozzunk, szóval 20 körüli csúcsértékek, lehet eltervezni majd a szabadtéri programokat. Nézzük közben, hogy milyen helyzet a közlekedésben.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Csabi jelezte, hogy a 86-os számú főúton Kisunyomnál több autó is ütközött egy az árokban, mindkét oldalt elfoglalják a sérült járművek. Torlódás még nincs, de útzár várható a sok törmelék miatt. Köszönjük szépen, hogy jelezted. Az M0-áson 6-7 kilométeres a torlódás az M1-es felé a Nagy-Dunaidat is érintő munkák miatt. A 17-es és a 14-es kilométer között zárták le a két külső sávot, így tehát két sávra szűkül az a szakasz, ahol lehet. Hát kis a nagyobb sikerrel haladni, hosszabb menetidővel kell tehát számolni, ha ezt a szakaszát választod az M0-ásnak, vagy próbálj megkerülni. További infokat pedig a 0630 30 30 380-as számunkra küldhetsz, SMS-ben vagy Viberen.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: tudásteremtés itt a Petőfin Fábián Júli, akinek kevés idő adatot, meg 37 évesen hagyta itt ezt a világot. Mégis sokat adott nekünk többek közt ezt a fantasztikus lágert is, amit Zuhakerrel készítettek közösen. A Shine után a legfrissebb hírekkel folytatjuk, majd Kovalszkijék is jönnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
11: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Napos komoly felhős idő lesz, keleten kisebb záporokkal. Uniós jog sérült a külföldi embercsempészek kiengedésével. Megkezdődött a Margó Irodalmi Fesztivál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: A Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik az M0-ás déli szektorában az M1-es felé, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. 6-7 kilométeres a torlódás. Két személyautó karambolozott az M3-ason Vásárosnamény felé Ófehértó közelében. A 254-es kilométernél lezárták a külső sávot. Csabitól tudjuk, hogy a 86-os főúton Kisunyomnál több autó karambolozott, mint két oldalt elfoglalják a sérült járművek, forgalom korlátozásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak, az utakon írják meg önök is üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
12: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó, erejű és arányos szankciónak. Bő két év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtön. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, mely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pályaelhagyás. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők.
1: Petőfi Rádió. Sport.
13: Nem kizárt, hogy a Brentford ellen visszatér Szoboszlai Dominik. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Andoni Iraola vezetőedző nem zárta ki Szoboszlai Dominik játékát a Liverpool szombati Brentford elleni bajnokián az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, derült ki a szakvezető sajtótájékoztatóján. Korai még megmondani, holnap még edzenünk kell. Az előző mérkőzésen még egyikük sem volt bevethető, most azonban nyitva hagyom a visszatérés lehetőségét, mondta Andoni Iraola a Cody Hakpo, Alexander Isak és Szoboszlai Dominik játéka kapcsán a Liverpool honlapjának tudósítása szerint. Óriási egyéni csúccsal ezüstérmet nyert Pápai Olivér 1500 méteres gyorsúszásban a rövidpályás világkupa sorozat harmadik állomásán. A győriek 16 éves sportolója az asztanai viadal délelőtti programjában 14 perc 40,55 század másodperces idővel csapott célba, ezzel 49 másodpercet javított. Stollár Fanni Wu Fang Xiannel az oldalán kikapott a wuhani női tenisztorna páros nyolcad döntőiben. A magyar-tajvani kettős döntő rövidítésben szenvedett vereséget egy észt-mexikói duótól. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel.
1: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csütörtök délután 3 elmúlt, ez már egy ilyen pici péntek délutánnal is felér. Kilátás már itt a hétvégére egyre nagyobb, és remek jós dalok a folytatásban. És kezdünk már is egy olyan csapattal, akik nem unatkoznak, a Csabai Kolbász Fesztivál a Bécsen, Békéscsabán, Szombathelyen is fellépnek, és itt a Petőfi.
1: Egy újabb óra. Kizáró.

Petőfi Rádió, minden magyar, és egy kicsit vissza az iskolapadba, bár tudom, hogy már szeretné mindenki magam mögött tudni a mai napot. Hogy is volt a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, ugye? Na hát a rovarvirág sokszínűségére és az egyes fajok ökológiai szerepére, valamint védelmük fontosságára szeretné felhívni a figyelmet egy kezdeményezés. Egészen pontosan a Magyar Rovartani Társaság, akik minden évben online szavazáson keresik az év rovarát. Na, hogy egy kicsit közelebb hozzam ezt a témát, tavaly például az év rovara a párducfoltos hangyaleső lett, míg 2025-ben a sávos szitakötő, talán ez már így jobban rémlik, hogy miről is lehet szó. Az idei szavazás érdekessége, hogy mindhárom jelölt a futóbogarak családjába tartozik, tehát ezek a kemény kitimpáncélú kis apróságok. A Magyar Rovartani Társaság tehát ezúttal ezekre a változatos életmódú bogarakra szeretné ráirányítani a figyelmet, és a három jelölt közül december 6-án éjfélig lehet kiválasztani, hogy szerinted melyik faj viselje a 2027-es év rovara címet. Természetesen a jelöltek bemutatásával közelebbről is meg lehet ismerni ezeknek az apró élőlényeknek az életmódját, élőhelyét és a természetben betöltött szerepét, tehát a bőr futrinkáit, az aranyos bábrablóit, vagy éppen a szegélyes futrinkáit. Hogy közülük ki lesz a győztes, az hamarosan tehát kiderül. Itt a Petőfi, pedig már is jön a Margaret Island.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyarán, egy sok érdekesség történik a természetben, az asszályos időszakban, és néhány nappal azután, hogy bejárta az országot a balatonboglári tómederben megtermett dinnyék híre, most újabb érdekes látványra hívták fel a figyelmet. Ezúttal ugyanis a Balatonfüldvár önkormányzata jelentkezett, náluk nem görögdinnye, hanem paradicsom nőtt ki a Balaton medréből, és a közelebbi fotók alapján termés is van a növényen, igaz azok még zöldek, és kérdéses, hogy ez egyre hidegebb időjárásban beérnek-e még. Azt hitták a posztban, hogy néha természet még egy kis paradicsommal is emlékeztet rá, hogy miért olyan különleges helyen élünk. Arról egyébként nincs információ, hogy a paradicsom miként került a mostani helyére, de a legvalószínűbb az, hogy a madarak vitték oda a magjait. 0630303380 egyéb érdekességeket is megosztasz velünk SMS-ben és Viberen, most pedig dallamtapadásra felkészülni.
1: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új dal.

Ilyenkor a délutáni órákban leginkább arra várunk, hogy leteljen végre a munkaidő, de jó hírem van, 4 perc elmúlt 3:44, úgyhogy akinek 4-ig tartanak, már nincs sok hátra kitartás. 0-30-30-30-380, itt lehet majd üzenni Szikora Tominak, hiszen nála ma is lesz kívánságműsor, nincs még előtte sok érdekesség, Petőfis ajándékcsomag, amivel érkezik mindig, úgyhogy hamarosan jönnek a részletek, és egy kis amerikai tapet.

0: Petőfi Rádió minden magyar, négytől pedig a Petőfi csúcsban, Szikora Tomi lesz veled, vagyis már itt van, szia!
1: Már itt van, hello, sziasztok!
0: Hibáztál, azt tudod?
1: Hú, mivel?
0: Ma van az ölelés napja.
1: És nem öleltelek még
0: hát
1: meg?
0: Hát nem.
1: Akkor akartalak, amikor mész ki. Úgy szoktuk.
0: Jó duma. Jó, oké. Elhiszem, jó fej vagyok, elhiszem neked. Oké. Fontos az ölelés egyébként. Szerintem feltölti az embert. 20 másodperc állítólag elég, tehát nem kell túlzásba vinni, aki nem akarja.
1: Tényleg jó, csak attól függ, hogy kivel.
0: Hát igen, jó mondjuk, hogyha ilyen őszinte szeretet is párosul hozzá, úgyhogy most már mindent fontos. Értek. Ne is mondj semmit, én megyek, te jössz, azt csinálsz mostantól, amit akarsz.
1: Jó, akkor ma elhalmozlak ilyen ölelős emojikkal.
0: Nem kell.
1: Óránként fogom neked küldeni.
0: Nem kell, köszönöm szépen.
1: Hogyan tudlak elpótolni? Zene, kívánság műsor. Esetleg igen, egy Petőfi rádiós valami.
0: Még, tovább.
1: Süti, tudom, süti, oké, nyertem, oké, akkor süti lesz.
0: Hírd a listát, holnap találkozunk.
1: Oké.
0: Szép napot mindenkinek.
1: Meg egy fekete rúzs zséda mindjárt a Petőfi.
0: Fekete rúzs? Uh-huh. Na jó legyen. Fekete rúzs,
2: ég el a szádon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsor.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok kukac.petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Csak keleten lehet kisebb eső. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg egy parlamenti bizottság. Színházi előadás készül Karikó Katalinról.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik az M0-ás déli szektorában az M1-es felé, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. 6-7 kilométeres a torlódás. Baleset történt a 85-ös főúton Fertő-Szent Miklós közelében. Az 52-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozófőügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésem. Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Fürst Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Fürst Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott az úgynevezett aranykonvoj ügyében a hatóság eljárásával kapcsolatban. Kelet-Ukrajnában a frontvonalhoz közeli régiók lakosait segíti télen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A programban több mint 1200 háztartás kap pénzt tűzifára, szénre, és csaknem 80 lakóközösség energia- és vízellátását segítik. Emellett csaknem 5000-en téli túlélési segélycsomagot vehetnek át. Ebben hálózsák, matrac, hőtartó, takaró, mobiltöltő és termosz is van. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéből egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Udvaros Dorottya alakítja Karikó Katalint a Nobel-díjas kutatóról készülő darabban. Az előadás november 15-i premierjén az Átriumban a magyar tudós is jelen lesz. A színdarab Karikó Katalin pályájának kevésbé ismert oldalát, a sikert megelőző évtizedek küzdelmeit, kudarcait és kitartását mutatja be 2023-ban megjelent önéletrajzi könyve alapján. A színpadi adaptációt Bíró Bence írta és Olasz Renátó rendezte. A darab a premier után országos turnéra indul.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső, a szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz soknak napsütéssel.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Csütörtök, délután 4 óra. A munkahét vége már a messzi távolból kacsingat, számíthatsz rám a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ma délután menetrend szerint következik hamarosan a játék, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhet, szóval maradj velem.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Kispál és a Borz, Csillag vagy Fecske a Petőfi Rádióban minden magyar. Gyors körkép az utakról, mielőtt jönne az újabb magyar kedvenc.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: Ma is az utitársad vagyok. Hello a mikrofonnál, Szikora Tamás. Várom az infokat és mondom is ezeket. Baleset történt a 86-oson Kisunyom határában. Két autó ütközött össze a 70-es kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset van Kisunyom határában, a 86-os főúton a 70-es kilométernél. Fertőszent Miklós közelében a 85-ösön két autó karambolozott. Az 52-es kilométernél most épp forgalomkorlátozás van, mert tart a helyszínelés, tehát baleset miatt van útzár a 85-ösön Fertőszent Miklós közelében, ezért várható a környéken nagyobb dugó. És az M0-áson is mondhatni, már az elmúlt napokhoz képest még jobb is lett a helyzet, mert csak 5-6 kilométeres torlódás van a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon. A Nagy-Duna hídon munkavégzés folyik a 17-es, illetve a 14-es kilométer között, így csak két sáv használható. Most, ahogy mondtam, akár csak 20-30 perc lehet a többlet menetidő, mert 5-6 kilométeres torlódás van, de az elmúlt napokban 10-15 kilométeres dugók voltak itt. Így tervez október 20-áig, hogyha az M0-áson közlekedsz a déli szektorban az M1-es felé. Mindenkire számítok, várom az egész országból a közlekedési infokat. Tóth Komlósról, Berettyóújfaluból, Mezőhegyesről, hívd ezt a számot 061-759-6060.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
1: Petőfi Rádió.
0: Hamarosan játék indul. Ki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Egy gyors válasz, egy kis szerencse, és tiéd lehet a meglepetés. Hamarosan jövök a részletekkel.

0: Rádió. Minden magyar.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagy

0: Punani Masszív és a vendéglátós. Mindenki tudja a szlogenünket?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
2: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Hamarosan egy szlogen nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Figyeld az óra nyerős lágerét, amely mindjárt következik, amikor meghalod, küld el nekünk a címét és az előadóját a 06 30 30 30 380-ra. Ha te leszel az első, visszahívlak, mondd a szlogent és vidd a nyereményt, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Ilyen egyszerű. Kacsintok, a játék mindjárt kezdődik.

0: okos minden, ami szép volt. Itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Ez a zeneért valakinek nyereményt, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Remélem, hogy neked. Ha gyors voltál, elsőként futott be az üzeneted a játék felhívás után, akkor van esélyed a Petőfi Rádiós ajándékokra, hogy kikapja a lehetőséget, mindjárt kiderül.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, a 85-ösön Fertő-Szent Miklós közelében két autó karambolozott az 52-es kilométernél. Itt a forgalom csak egy sávon halad, ezért van minimális lassulás. Endre jelezte nekünk, köszönjük szépen. Baleset át a 85-ösön Fertő-Szent Miklós közelében az 52-es kilométernél. Korábban a 86-oson volt baleset Kisunyom határában, a 70-es kilométernél két autó ütközött össze, ezért várható torlódás a környéken, mindez tehát a 86-oson Kisunyom határában. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos dugó tapasztalató Budapest felé, a terelésben Tatabánya és Bicske között erős a forgalom. Vigyázz magadra, tényleg mindenkire számítok, és várom, gyűjtöm a közlekedési infokat országosan. Kelebiáról, Sopronból, Körösszakáról, hívd ezt a számot 061-759-6060. Köszönöm szépen előre is az infokat.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Sziasztok, én Bence vagyok az Aporozsecből. Hallgassátok az új dalunkat, a fekete.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Játszunk a folytatásban, rekordmennyiségű üzenet érkezett. Nem véletlen, Kacsitó, könnyű volt a mai játék felhívás, illetve az óra nyerős lágere. És hogy ki küldte el ezt a leggyorsabban a legelsőként, az már is kiderül. Őt csörgetem.
1: Igen, tessék.
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgetlek. Szikora Tamás vagyok.
1: Tóth Szabina vagyok.
0: Szabina. Hát játékos Szabina. Kedvedben vagy, ugye?
1: Jaj, de jó, igen.
0: Mert elküldted nekünk az óra nyerős lágerét. Mi volt ez?
1: Így van, Ákos, minden, ami szép volt.
0: Jaj, de könnyű volt. Hál' Istennek nem kellett sokat rajta gondolkodnod, mert elsőként pötyögted be, már csak egy kérdésem van, hogy tudod-e a Petőfi Rádió szlogenjét?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szabina, akkor megvolnánk, megcsináltad, gratulálok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Van már Petőfi Rádiós ajándékod?
1: Nincsen.
0: És mióta pályázol rá?
1: Hát már elég régóta.
0: Akkor eddig csak hallgattad, hogy mások nyernek, másokat hívott vissza, de most végre téged és te kapod a nyereményt, amely egy ajándékcsomag, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy neked postára.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: És mit csinálsz éppen, miközben ért a játék?
1: Éppen pont vasaltam.
0: Na, akkor otthon vagy?
1: Igen, itthon vagyok.
0: Ez most akkor a második műszakod, mondhatni?
1: Igen, ez a második.
0: És mi lesz még a hét folytatásában?
1: Nem tudom, nincs még tervben semmi.
0: Na, akkor laza lesz úgy.
1: Pihenés.
0: Úgy látom, akkor a következő 3 napod ilyen random csaj lehetsz.
1: Igen, dur bele, ami jön.
0: De jó is az egyébként, nem feltétlen kell mindennek megtervezni. Én a következő dalt is neked játszom most, vasaláshoz, a Valmar és a Bombázó a tiéd, jó?
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Játék holnap délután is lesz, 4 és 5 óra között. Figyeld a zenék közötti felhívást, ha meghallod az óra nyerős lágerét, küld el nekünk SMS-ben. Visszahívlak, mondd a szlogent és légy te a nyertesünk!

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
8: Tűzelátok a Street Fighterre!
9: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
10: Merre van az igazi ellenfele?
11: Hadouken!
6: Street Fighter. A mozikban.
12: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
13: Vagy ki sem látsz a dugóból.
12: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
14: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
12: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
15: Let's go!
16: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
12: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
16: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
12: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
16: a Petőfi Rádióban.
17: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
18: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
19: A mikrofonnál Balog Zoltán.
18: Ez a Petőfi Rádió.
20: Csak keleten lehet kisebb eső. Uniós jogsérült a külföldi embercsempészek kiengedésével. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi dolgozók.
18: Petőfi Rádió. Közlekedés.
20: A Nagy-Dunahidat is érintő munka zajlik az M0-ás déli szektorában az M1-es felé, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Jelentős, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
18: Petőfi Rádió.
19: Hírek.
20: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, döntött az uniós bíróság. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő két év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balázsi Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Parrag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Arra a kérdésre ugyanakkor kitérő választ adott, hogy utasításba kapták-e, hogy szerződjenek a Launch csoporttal. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, mely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, mindössze bruttó 460.000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet miatt jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhadt szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Három ember életét követelte a heves esőzés okozta árvíz Isztambulban. A török nagyvárosban utcák és épületek kerültek víz alá. Az áldozatok között van egy 14 éves gyerek is, akit halálos áram ütés ért az elárasztott utcán. Az elmúlt egy napban több mint 2700 lakost kellett kimenekíteni otthonából. Isztambul egyes részein 4 évtizede nem volt ilyen heves esőzés.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
20: Holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel.
1: A hírek után...
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Csütörtök délután 5 óra van, nem, még nincs péntek, de azért jó felé, jó irányba haladunk. Bráma folytatásban is számíthatsz, hazavezetlek, hazakísérlek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés most a Random Trip dala. Aki bújt, aki nem, ezt indítom.
11: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Alex és a Slap, nehéz vagyok a Petőfi Rádióban minden magyar. Te vezetsz, mi pedig figyelünk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, 5-6 kilométeres dugó van az M0-áson, mert a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon a Nagy-Duna hídon munkavégzés folyik a 17-es, illetve a 14-es kilométer között. Le van zárva a két külső sáv, ezért csak két sávon megy a forgalom, előtte pedig 5-6 kilométeres torlódás van. Mindez tehát az M0-áson, a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon. Egyébként ez a munkavégzés hatással van Soroksár, Sziget-Szentmiklós és Dél-Budapest forgalmára is. Az M1-esen is lassulás tapasztalható a főváros felé, Tatabánya és Bicske között a kiépített terelésben, a fővárosban pedig terítettek a sávok az M3-as kivezető szakaszán, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, a Soroksári úton kifelé a Boráros tértől a Rákóczi hídig, a Hungária körgyűrűn, illetve a Nagykörúton szakaszonként. Kitartás mindenkinek, bárkinek bármilyen infója van, az egész országból várom a legfontosabbakat. Nyírbátorból, Pápáról, Celldömölkről, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Őzek a pálya mellett, már itt nem az utakon, hanem zenében, a Fiúk dalaszol most nálunk itt a Petőfi Rádióban.

0: megkérdezik, mondd el! A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.
1: Itt vagyok küszöbön, még hallom a hangod. Úgy hajszolom érem, rád rántom a kardod. Elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

Petőfi Rádió minden magyar. Október 15-e van, és durva belegondolni, de 70 nap múlva lesz karácsony, és hamarosan felcsendülnek a karácsonyi vásáron ezek a dallamok. Aminek azért valljuk be, tényleg sajátos hangulata van. Ráadásul van is mire büszkék lennünk, friss hír, hogy a budapesti Bazilikánnál lévő vásár lett ismét Európa legszebb karácsonyi vására, mert hogy pár napja Monakóban adták át Európa legjobb úti céljait rangsoroló Best Christmas Market díjait, amelyben a 2026-os év legszebb karácsonyi vásárának szóló elismerést az Advent Bazilika kapta. Gratulálunk ismét magunknak! A budapesti rendezvény nem először vívta ki az utazók és az újságírók elismerését, korábban 4 alkalommal is elnyerte egyébként ezt a díjat, amelynek az odaítélésében szerepet játszott, hogy a Szent István Bazilika előtti rendezvény páratlan módon ötvözi a kultúrát és a gasztronómiát, a kézművesség, a különböző ételek és az egyedi megvilágítással megteremtett hangulat egy olyan páratlan kombinációt hozott létre, amely újra és újra visszacsábítja a külföldi turistákat is. Idén tehát 5. alkalommal az Advent Bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására. Hamarosan nyitás, de most vissza a jelenbe!

0: Munkavégzés zajlik a 17-es, illetve a 14-es kilométer között, itt csak két sávon megy a forgalom, ezért tehát lelassul az M0-áson a haladás az M1-es felé vezető oldalon a déli szektorban. Új terelés épült ki néhány nappal ezelőtt az M5-ösön, Ócsa, valamint az M0-ás csomópontja között, a 22-es, illetve a 30-as kilométer között van ez. Fontos info, aki a főváros felé tart, és szeretne az M0-ásra felhajtani, maradjon a külső sávban, mert csak onnan tudja ezt megtenni. Mindez tehát az M5-ösön, ahol új terelés van, Ócsa, valamint az M0-ás csomópontja között. Gyűjtöm az egész országból a közlekedési infókat, mint hogy mindig ma is együtt vagyunk, és dolgozunk össze agyhírt Balassagyarmatról, Martonvásárról, Gyenesdiásról. A telefonszámunk változatlan 061-759-6060. Én veszem fel a telefont, és tényleg mindenkire számítok.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Na és hogy véletlenül se punyadjon be senki, a tankcsapda jól felráz minket. Adjon az ég itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ma vidám névnapot kívánunk a Terézeknek, és köszöntsük együtt a szülinaposokat, fordítsuk meg a dolgot, legyen igazi a meglepetés. Add meg a telefonszámukat, és felhívom őket a nevedben. 7-től 1 óra múlva indul a kívánságműsor. Addig is várom az üzeneteket 06 30 30 30 380. Mindjárt itt a Huligánc és a Félember.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: Stúdióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Az elfelejtett sziget, tele varázslatos lényekkel.
5: Kapaszkodjatok!
4: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
6: Elfelejtett sziget, a mozikban.
7: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 2x200 g-os csomagolt Wiesbauer Premium Bécsi Virsli csak 1499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balog Zoltán.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Csak keleten lehet kisebb eső. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg egy parlamenti bizottság. Megkezdődött a Margó Irodalmi Fesztivál.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: A Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik az M0-ás déli szektorában az M1-es felé. A 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Jelentős, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak, az utakon írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
10: 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Felfüggesztették ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Fürth Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott és aleásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Fürst Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. A budapesti Városháza Park lesz az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartott fővárosi megemlékezések központi helyszíne, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester elmondta, fényfestéssel idézik fel a Sztálin szobor ledöntésének pillanatát, a budapesti hidakat lyukaszászlókkal díszítik fel. Emlékpontokat állítanak az egykori köztéri tömegsírok helyén, a Corvin moziban pedig tematikus filmfesztivállal várják az érdeklődőket. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéből egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Mától egész héten át várja a látogatókat a Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel.
0: A hírek után...
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 6 óra után is együtt. Ha úton vagy hazafelé, akkor remélem, hogy már csak néhány kilométer és indulhat az estéd. Lazítsunk együtt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. De mondok még neveket, mert a Hipnózia és a Szuper nem tuti jönnek, a kezdés pedig a Hooligansé. Itt a félember.
9: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, itt a Szuper Nem, hova megy ki? Hát ezt én is kérdezhetném, merre van az arra?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha valakinek van infója az utakról, baleset, fennakadás, akkor szóljon nekünk is, hiszen mindenkire számítok. Az M0-áson több kilométeres dugó van a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon, mert a Deák Ferenc hídon munkavégzés folyik a 17-es, illetve a 14-es kilométer között, így csak két sávon lehet autózni, ezért van tehát óriási dugó az M0-áson, az M1-es felé, még most is plusz menetidővel kell tervezned. Az M3-ason Vásáros-Namén felé aszfaltoznak a Galga pihenőnél, a 43-as kilométernél, ezért ez le van zárva, és burkolatfelújítás zajlik a 60 nyugat csomópontnál az 53-as, valamint az 57-es kilométer között, ezért készül minimális lassulásra, tehát 60 nyugat csomópontnál az M3-ason, ahol útszükületben lehet autózni. És te merre tartasz éppen, merre vezetsz? Mindenkire számítok, és várom a közlekedési információkat. Kazinc Barcikáról, Békésről, Kapolcsról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Ha valaképpen azon bosszankodik, hogy húha, konkrétan negyed hét múlt és már milyen sötét van, hát akkor mi lesz két hét múlva? Október 25-én vasárnap, tehát a hosszú hétvége vasárnapján állítjuk majd az órákat, visszatekerjük, úgyhogy konkrétan 5 órakor már sötét lesz. Kitartás magunknak!

Petőfi Rádió, minden magyar. A nagy karácsony előtti hajrában, az évvégi leállások előtt most lesz az utolsó hosszú hétvégénk. Háromnapos hosszú hétvége lesz jövő héten, október 23 ugyanis péntek, úgyhogy lehet tervezgetni a programokat. A november 1 idén vasárnap, tehát mondhatni ez egy klasszik hétvége lesz, viszont 20-27-ben majd csere, akkor október 23 lesz szombat, november 1-je pedig hétfő. Ez tehát a jövő heti hosszú hétvégénk, de azért vannak történések, vagy lesznek történések ezen a hétvégén is. Például a Soulwave nagy budapesti koncertjére készül. Holnap az Akváriumban játszanak majd. Megünneplik azt, hogy 10 éve jelent meg a Kalandor című daluk, és megünneplik ezt az új zenét is.

Manuel Popstar, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban, minden magyar. Ki az, aki vezetés utazás közben hallgat minket? Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy ne forma egyezünk az utakon. Most is jött egy újabb kirívó eset, a nyírbátori rendőrkapitányság munkatársai terem belterületén végeztek ellenőrzést, ahol valaki az 50 helyett

0: szakaszában pedig útfelújítási munkák kezdődnek az M1 M7 közös kivezető szakaszán, így emiatt itt is forgalomkorlátozások elkészülnek. Én mindenkire számítok és várom az egész országból a közlekedési információkat. Tamásiból, Ócsáról, Sárbogárdról hívd ezt a számot 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: De hogy mit hallgatunk? Hét után azt már te mondhatod meg, nem sokára kezdődik az élő kívánság műsor, várom az üzeneteket. Hívja 061-759-6060-on.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hét után azt hallgatunk, amit szeretnél. Indul az élő kívánság műsor. 0-30-30-30-380 Viberen Vanda írt nekünk, hogy szeretne a pékségbe Erzsik kolléganőjének boldog születésnapot kívánni a csapat nevében. Éppen együtt dolgoznak. Isten éltesse az ünnepeltet Rúzsa Magdi sikerével. Neki szól mindjárt az Aduász.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Csak keleten lehet kisebb eső. Uniós jogsérült a külföldi embercsempészek kiengedésével. Színházi előadás készül Karikó Katalinról.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Hallgatónktól tudjuk, hogy a 4-es főúton baleset történt a nyírtúrai elágazásnál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg önök is üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Döntött az uniós bíróság. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. Csaknem 100 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatja a világ 7 legfejlettebb ipari országa a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását. Az Egyesült Államok áprilisban közölte, hogy 32 milliárd forintnyi összeget bocsát rendelkezésre, és elvárja a támogatást a G7-es országoktól is. A csernobili atomerőmű szarkofágja a 2022 óta folyó ukrajnai háborúban rongálódott meg. Az amerikai külügyminisztérium szerint, ha a javítási munkák elmaradnak, fennáll a radioaktív anyagok kijutásának veszélye. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Udvaros Dorottya alakítja Karikó Katalint a Nobel-díjas kutatóról készülő darabban. Az előadás november 15-i premierjén az Átriumban a magyar tudós is jelen lesz. A színdarab Karikó Katalin pályájának kevésbé ismert oldalát, a sikert megelőző évtizedek küzdelmeit, kudarcait és kitartását mutatja be 2023-ban megjelent önéletrajzi könyve alapján. Az előadás a premier után országos turnéra indul.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Újonc brazil pilóta versenyez jövőre a Haasnál. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Andoni Iraola vezetőedző nem zárta ki Szoboszlai Dominik játékát a Liverpool szombati Brentford elleni bajnokián az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, derült ki a szakvezető sajtótájékoztatóján. Magabiztos győzelemmel kezdett a Ferencváros a grúziai vízilabda szupertornán. Az FTC 21-14-re nyerte a Novi Beograd ellen. A Magyar Jégkorong Szövetség vizsgálja a 2031-es férfi világbajnokság megrendezésének lehetőségét, olvasható a hazai szövetség közleményében. Kolbenhelyen Zsuzsanna, a szervezet elnöke azt mondta, felmérik, milyen szakmai szervezési és pénzügyi feltételekkel valósítható meg felelősen egy ilyen léptékű esemény. Az MIS már benyújtotta szándéknyilatkozatát a Nemzetközi Szövetséghez. A brazil Rafael Camara személyében újonc pilótatársa lesz jövőre a brit Oliver Bermannek a Forma 1-es házistálónál. Ezt az amerikai csapat jelentette be hivatalos honlapján. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok nap, napsütéssel.
2: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: 7 óra, nálunk egyet jelent a kívánság műsorral. 9-ig te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő 120 percben, szerintem mindenkinek a zenéje belefér. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, várom, hogy felhívj 061-759-6060.
2: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Zenét szeretnék kérni.
2: Háló, szia! Ki szeretne zenét kérni? Hogy szólíthatlak?
3: Levente.
2: Háló, Levente. Utazol, mész valahová?
3: Igen, megyünk Szegedre bátyámhoz.
2: És honnan mentek Szegedre?
3: Komlósról.
2: Mi lesz ott a program?
3: Hát bátyámnak üsünk kaját, meg hozzuk el a cicát.
2: A cicát? Milyen cicája van a bátyádnak?
3: Cuccát.
2: Ja, cuccát! Én meg cicát értettem. Azt hittem, hogy megy hozzátok nyaralni a cica. És mit főztetek a bátyusnak? Mi lesz a menü?
3: A pizza meg rakott krumpli.
2: Aha, a kis otthoni koszt. Hát az mindig jó, az mindig jó. De akkor ez ilyen jövős menős autózás most, csak így este?
3: Igen.
2: Na, és mit hallgassunk a kocsiban?
3: Mesélek a bornak.
2: Lehet, 4-es street mesélek a bornak. És kinek szóljon, kinek küldenéd?
3: Anyának.
2: Anyával vagy éppen együtt utaztok?
3: Igen.
2: Köszi, hogy hívtál. Jó utat nektek. Hello.
3: Okay, hello.
2: 4-es street mesélek a bornak, ezt indítom. Enikő Viberen írt, szia, Erdélybe, a Cukiba, a legkedvesebb kolléganőimnek szeretném küldeni a következő számot. Munka van, melóztok, Enikő? Örülök, hogy Erdélyben is a Petőfi Rádiót hallgatjátok. Ez az élő kívánságműsor ma is 9 óráig. Mesélek

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Sőt, a kívánságműsor fordítva is működik, tehát hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, átadom neki a te személyes üzeneted, így a reakcióját egyből hallatod a rádióban is. Jönnek az üzenetek, például Dávid útinfót küldött nekünk. Baleset van a 4-es főúton, a nyírturai elágazásnál, mindez Nyíregyháza közelében, ezért van tehát forgalomkorlátozás a 4-es főúton, a nyírturai elágazásnál. Dávid, köszi szépen neked a jelzést! Ezek már üzenetek, Viktor Cibakházáról írt. Szia Tomi, szeretném küldeni a következő dalt az én drága kis feleségemnek, Icusnak. Üzenem, hogy köszönöm neki az eddig együtt töltött időt, és remélem, hogy örökké velem marad, mert nekem ő jelent mindent, ami éltet. Szeretem, és millió csókot küldök neki, írja Viktor Cibakházáról, és küldi a következő dalt az ő Icusának, a kis feleségének. Csinszka jöhet? Fata Morgana, az új kedvencünk a Petőfi.
3: Szeretlek,

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Üzenetet kaptam Tibitől, sziasztok! Én a következő számot Ivetnek szeretném küldeni, és üzenem neki, hogy mindennél jobban szeretem, és várom őt haza. Tibi küldi Ivetnek a következő dalt. 061-759-6060, folyamatosan csörgünk. Háló, itt a Petőfi Rádió és a Kívánság műsor.
3: Jó napot kívánok!
2: Jó estét kívánok!
3: Kitalálok, ki vagyok?
2: Hát, a nevetésből kitalálom, hogy Csaba.
3: Köszönöm szépen, te egy úriember vagy.
2: Csaba és Rudabánya?
3: Rudabánya, pontosan.
2: Na, akkor azt is kitalálom, hogy kinek küldesz számot.
3: Hát, hidd el, hogy neki küldöm.
2: Dalmának, a presszóba.
3: Mondtam, te egy úriember vagy, mondtam.
2: Hát látod? Látnok vagyok. Tudom, hogy kinek küldöd a következő számot. Meg azt is, hogy mit. Legyen a pálinka dal itt a Petőfin, jó? A Dalmáiknál jó lesz a hangulat a presszóban. És hová csináljunk még hangulatot? Rajtad áll. Ez a kívánságműsor ma is 9 óráig.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet, itt egy Viber, Ildítő Ale, Szia Tomi, Dabarsra, Lovasné Melindának az értékesítési csapatunk asszisztensének küldenénk egy zenét, mert ő még arra is gondol, amire mi csak holnap, vagy holnap után gondolnánk, és köldök zsinórként működik a községünkben. Szeretettel szeretnénk neki küldeni a következő dalt. Ildi írta ezt az üzenetet, szóval akkor szóljon Lovasné Melindának Dabarsra a következő dal. De hogy mit játszok, az mindjárt kiderül. Fordítva is működik a kívánság műsor. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor Tomi intézkedik, akcióba lendül, és felhívom őt helyetted. Átadom neki a te személyes üzeneted.
3: Igen, tessék.
2: Halló, szia, Péti. Meglepetés a Petőfi Rádióban. Én Szikora Tamás vagyok. Ez pedig a kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet a rádióban. Átadhatom ezt neked?
3: Igen.
2: Péti, ezt írták nekem, hogy Évvel kell mondjam a neved. Ebből már lehet, hogy sejtett, hogy ki küldi az üzenetet.
3: Orsi
2: írt nekem, hogy szia Tomi, légy szívest, hív fel a bátyámat, Pétit. Pár nap van csak hátra Bruno érkezéséig, nagyon várja már mindenki. A sógörnömnek kitartást kívánok, és üzenem nekik, hogy nagyon jó szülők.

0: Fakasztó buli.
1: Igen, igen, már azt is várjuk.
0: Hát gondolom, hogy várod, gondolom. Hát akkor mi nagyon jó egészséget kívánunk, és a következő dalt is nektek küldjük a Petőfi Rádióban, Karamell zenéjét.
1: Nagyon szépen köszönöm, és majd a kisugomnak is köszönöm szépen ezt az üzenetet.
0: Minden jót, jót nektek, szép estét, szia-szia!
1: Szia-szia!
0: Karamell, várt váratlan, ez szól a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsorban. Na és mit hallgassunk? Lassú dalt, gyors dalt, pörögnél vagy lazítanál, rajtad áll a műsor full interaktív, amelybe te is beleszólhatsz, ha még nem tetted meg, akkor hívd most 061 759 6060, ezen a számon ma is elérsz egészen 9 óráig.

vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: SMS-od.
1: De van itt egy, hát eltévedt SMS, amely a 0630303380-ra érkezett. Szia Zsolti! A magánhangzók végül is timmelnek. Hello, itt Tomi, de mondom az üzenetet. Lukács Hannának mezőkovácsházán ma van a 21. születésnapja. Szeretettel köszöntik a szülei, és a barátja Máté küldi az üzenetet Lukácsné a mi mezőkovácsházáról. Isten éltessen, Hanna! 8 után neked szól ez a dal. Artur Rambó, utca sarki fény.
2: Neked, neked adtam a szárnyam, nem repülök vele.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Csak keleten lehet kisebb eső. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg egy parlamenti bizottság. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi dolgozók.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik az M0-ás déli szektorában az M1-es felé, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, mely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet miatt jelenleg is folyamatos a pályaelhagyás. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéből egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Felavatták Fábri Zoltán szobrát a Nemzeti Filmintézet budapesti épülete előtt. Nagy Ervin kulturális államtitkár az eseményen úgy fogalmazott: a magyar filmtörténet egyik legjelentősebb alkotója, a 20. századi magyar társadalom és történelem erkölcsi kérdéseinek kivételesen érzékeny és komplex ábrázolója volt. Fábri Zoltán pályája során 22 filmet rendezett. Ismertebb alkotásai közé tartozik a Körhinta, az 5. pecsét, a Pál utcai fiúk, az Isten hozta őrnagy úr és a Hannibál tanár úr. 3 ember életét követelte a heves esőzés okozta árvíz Isztambulban. A török nagyvárosban utcák és épületek kerültek víz alá. Az áldozatok között van egy 14 éves gyerek is, akit halálos áramütés ért az elárasztott utcán. Az elmúlt egy napban több mint 2700 lakost kellett kimenekíteni otthonából. Isztambul egyes részein 4 évtizede nem volt ilyen heves esőzés.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Idehaza holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Artúr Rambó utcasarki fény, ezzel folytatódik a Petőfi Rádióban a csütörtök esti élő kívánságműsor. Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor, szóval várom továbbra is az üzeneteket. Akár SMS-ben, Viberen, a számunk 0630 30 30 380.
2: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zalán, Ákos, Beni, Miranda, Hanna, csak néhány név azok közül, akik ezekben a másodpercekben csatlakoztak hozzánk, mert hogy a műsor most nem csak hallható a rádióban, hanem látható is a TikTokon. TikTok live-ot indítottam. Hello, én Szikora Tamás vagyok. De kommentelt például Székesfehérvárról Eszter, Tomi Szlovákiában néz is minket, Robertet köszöntöm Dunaújvárosból, Dániel Sopronból csatlakozott, Krisztián Sűsápról írt nekünk, Gergő Kaposvári, Linda Vácról csatlakozott hozzánk, köszöntöm Ágit Szolnokon, sőt Tamás is Szolnokról írt, most látom, Móni Pápáról csatlakozott, Geri pedig Berlinben, Németországban is a Petőfi Rádiót hallgatja, úgyhogy köszi szépen nektek! És örülök, hogy ilyen sokan együtt töltjük a csütörtök estét. Az élő kívánság műsorban Dash, Levél, ezt indítom, de hogy kinek? Köszöntetjük Dénes kislányát, Virágot, akinek 800 gyertya van most a születésnapján. Isten éltessen, Virág! Jó ünneplést kívánunk neked, jó ünneplést kívánunk nektek, és a kedvenced már bekészítve. Ezzel gratulál Olivia, az anyukájának, Gittának, aki megszerezte a harmadik nyelvvizsgáját is. Az angol, a német után pedig a spanyol is meglett, és erről ma kapott értesítést, úgyhogy Gitta, gratulálok, és remélem, hogy ünnepeltek otthon ezzel a dallal. Dash, Levél a Petőfi Rádió kívánság műsorában. De mást is szívesen meglepünk, tudod, a műsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzet telefonszámát, akkor én rácsörgök, felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzeneted. Így szerintem a reakciója is hallható lesz, és még személyesebbé tesszük a meglepetést.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:30-kor is az élő kívánságműsort hallod a rádióban, sőt nem csak hallható is, hanem látható is a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Zoli írt nekünk, hogy Tomi, kaphatok egy boldog születésnapot Budai Richárdnak holnapra? Természetesen akkor előszüli napozzunk?
3: Happy birthday!
2: Ricsi, Isten éltessen téged, és akkor remélem, hogy hangolódhatunk a holnapi születésnapi bulira kocintásra. Mónika rajtunk keresztül szeretne üzenni a férjének Tamásnak, hogy nagyon-nagyon szereti. Ildikó írt nekem. Szia Tomi, én beteg vagyok, és holnapra meg kellene gyógyulnom, mert hogy vendégeim lesznek. Kérnék szépen egy dalt. Ildikó, küldünk egy dalt, meg egy gyógypuszit is neked, és nem csak neked, hanem Évinek is Miskolcra, aki torokgyulladással lázasan fekszik otthon, úgyhogy kívánunk nektek mielőbbi gyógyulást, jobbulást. Dávidtól kaptam üzenetet, aki rajtunk keresztül szeretné Dorinát, a kedvesét megajándékozni egy dallal. Szeretné, hogyha tudnád, hogy mindenben számíthatsz rá, és a legnehezebb napokon is melletted lesz. Így a következő dalt neked szeretnék küldeni, mert együtt erősebbek vagytok. Kitartást kívánunk nektek, és nagyon sok boldogságot, legyetek együtt nagyon-nagyon sokáig. Ivet most végzett az üzlete takarításával. Saját magának választott egy Bagosi Brothers Company dalt, mert Erdélyből írt nekünk, stílusosan, nem is lehetne mást választani. Brigitta pedig a testvérének Orsolyának kíván rajtunk keresztül nagyon-nagyon boldog születésnapot a kedvencével. Bagosi Brothers Company, van ez a hely, ez a tiétek.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
4: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:41, rengeteg az üzenet. Edith például Körmendre Attilának választotta a következő dalt, ami nem más, mint a Kuplungtól a Tényleg fáj. Sziasztok, Panna vagyok Kisvárdáról. Anyukámnak, Edinának szeretném küldeni a következő számot születésnapja alkalmából. Ezt üzennénk neki. Drága anyukám, nagyon boldog születésnapot kívánok neked, jó egészséget, sok boldogságot, és még rengeteg szép évet. Köszönöm, hogy vagy nekem, nagyon szeretlek, te vagy a legfontosabb ember az életemben. A következő dal, tehát Panna küldi Edinának, az anyukájának.
3: Happy birthday!
2: Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig! Együtt ünnepelünk itt a Petőfi Rádióban, és remélem, hogy tortáztok, sütisztek. Ha ez ma nem történt meg, akkor a hétvégén mindenképp pótoljátok. Egy születésnapos dal, Kuplung, Tényleg fáj, mindjárt a tiétek. És ezt játszatom a nap hőseinek, Viktornak, Bálintnak és Dávidnak. Ők írtak nekem, hogy szia Tomi, mi így 12, 15 és 17 évesen végignéztünk egy halálos gázolást itt Pécsen, és mi két ember életét mentettük meg. Egy gratulát kaphatunk? Természetesen Viktor, Bálint és Dávid, ők a nap hősei itt a Petőfi Rádióban. És milyen jó, hogy tudtátok, hogy mit kell ilyenkor tenni. Oda mertetek menni. Tényleg követendő példa. Szóval srácok, Kuplung, Tényleg fáj, ez a tiétek.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dal.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zárjuk a kívánságműsort, holnap is várom majd az üzeneteket. Menetrend szerint 7 és 9 között. Kezdődik a Kultúrfitness, a stúdióban Szani Roland. Hello, mi lesz a következő két órában?
3: Szia Tamás, a mai Kultúrfitness első órájában a népdalok és a népdal éneklésé lesz a főszerep, mert hogy Gubinec Ákos népdalénekessel fogok beszélgetni. Aztán a mai Kultúrfitness második órájában 10-től pedig a szájharmonikáé lesz a főszerep, mert hogy Szabó Tamás szájharmonika művésszel fogok beszélgetni.
2: Én lépek, Szikora Tamás vagyok, Szani Roland pedig érkezik, és a halott pénz szívedből minden kell.
4: Szívedből minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes bú, az erőd leszek a viat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Csak keleten lehet kisebb eső. Uniós jog sérült a külföldi embercsempészek kiengedésével. Átadták a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: A Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik az M0-as déli szektorában az M1-es felé. A 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot zárták le. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Az Európai Parlament elnöke szerint nem lehet megállapodni Európa ambíciózus céljairól úgy, hogy közben nincsenek meg a megvalósításhoz szükséges források. Roberta Metsola erről Brüsszelben beszélt az uniós csúcson folytatott egyeztetései után. Hangsúlyozta, az ír elnökség 7 éves költségvetési javaslata megőriz bizonyos területek finanszírozásához szükséges forrásokat, ugyanakkor a javasolt megszorítások felborítják az új hangsúlyok és a hagyományos szakpolitikák között kialakult egyensúlyt. Magyar Péter miniszterelnök a találkozó előtt hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert az agrár és kohéziós politikai kereteit ugyan nem vágja meg, de jóval több befizetést vár el Magyarországtól. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, döntött az uniós bíróság. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolásá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő két év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. Csak nem 100 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatja a világ 7 legfejlettebb ipari országa a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását. Az Egyesült Államok áprilisban közölte, hogy 32 milliárd forintnyi összeget bocsát rendelkezésre, és elvárja a támogatást a G7-es országoktól is. A csernobili atomerőmű szarkofágja a 2022 óta folyó ukrajnai háborúban rongálódott meg. Az amerikai külügyminisztérium szerint, ha a javítási munkák elmaradnak, fennáll a radioaktív anyagok kijutásának veszélye. Fehér Renátó kapta az idei Margó díjat a Merénylők fénykora című könyvéért. A legjobb első prózakötet szerzőjének járó elismerés 12. alkalommal adták át. A külön díjat Adorjáni Panna nyerte el Körbe című kötetéért. A vasárnapig tartó Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők a Nemzeti Táncszínházban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között népdalokról, népdaléneklésről és a Határtalan Hangok című előadás sorozatról is. Gubinec Ákos népdalénekessel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az éneklés világában fogunk kalandozni. Oly egyszerűnek tűnik a dolog, és azért mégis tartalmaz buktatókat, gondolom én, de majd mindjárt kifejti az úri ember, aki mit ül velem szemben, és kicsit jobban érti a szakmát, mint szerintem az, aki az által menni kinnat, hiszen Ladikont ismeri csupán. Gubinec Ákos népdalénekes, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszönöm a meghívást. Hát szerintem azért te is több népdalt tudsz, hogyha itt most elkezdenek, akkor biztos, hogy előjönnének az emlékek.
1: Egyet-kettőt nyilván. Sárgul már a fügefának a levele, sej hideg akar lenni. Ez az egyik kedvencem.
2: Meg hát a Hejdunáról fúj a szél, vagy érik a szőlő, ugye?
1: Az van ezzel egyébként, hogy számtalan dalt megtanultunk gyermekkorunkban, vagy kiskorunkban a különböző órákon, énekzene órán, vagy nem tudom, akármilyen kórus próbákon, de hogy ezt úgy elfelejti az ember. Nyilván ott van valahol a gondolataiban, és hogyha meghallja, akkor beugranak, de hogy ezek ilyen szúnyadó tudások szerintem.
2: Igen, mert egyébként nem az van, hogy minden nap énekeljük ezeket, ugye, hanem tényleg a gyerekkorunk világát megidézik, és akkor úgy halljuk mondjuk a tévében, vagy valahol egy koncerten, és akkor beugrik, hogy jaj, egyébként ezt is énekeltük, és amikor aztán rájövünk, hogy mennyi népdal tudunk, akkor tényleg egy nagyon bőséges repertoárral rendelkezik minden ember egyébként.
1: 2026-ot írunk, amikor én tanultam ezeket a dalokat vagy nótákat, jó, hát én kicsivel tovább tanultam, mert bizonyos néptáncos elfoglaltságai miatt nekem azért kellett tudni egyet-kettőt, de hogy ez még a 80-as, 90-es években volt. Manapság mennyire van keletje, vagy mennyire népszerűek, bármelyik helyes lehet a népdaloknak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ugye itt nyilván sokan azt gondolják, és jogosan, hogy a mai fiatal generáció, de egyébként ez mindig így volt, hogy elsősorban populáris zenét hallgat, és egyébként nyilván a médiumokban is azt hallja, de azt látjuk, hogy egyébként azokkal a dallamokkal, amikkel találkoznak mondjuk az általános iskolában, pont amit te is említettél, hogy által mennék én a Tiszán, vagy Hejdunáról fúj a szél, ezeket megtanulják, és aztán utána így elteszik a kis fiókba, és amikor később ezek előjönnek, akár egy fesztiválon, vagy egy koncerten, akkor pedig azt látjuk, hogy ezeket mégiscsak önfeledten éneklik együtt. Tehát valahol így nagyon mélyen mindenkiben megvan ez a népdal szeretet, vagy nem is népdal, hanem ez a közös éneklés élménye, és ez fantasztikus megélni, hogy egyébként sokan úgy jönnek oda a koncertek után is, hogy hú, hát ők nem is énekelték ezt a dalt már nem tudom 10-20 éve, de hogy ez mennyire felemelő volt, hogy itt 100-200 emberrel közösen tudták énekelni. Úgyhogy én azt mondom, hogyha onnan nyitunk, hogy mi a közös repertoár, akkor egyébként sokkal könnyebben lehet aztán újabb tudást is átadni.
1: Van egy ilyen, hát nem is tudom, jellembeli változás, talán fogalmazhatok így, és persze lehet, hogy nincs, majd kijavítasz, amikor a tiniknek meg kell, vagy gyerkőcöknek meg kell ezt tanulni, aztán jön majd a tini lázadó korszak, és akkor felfedezi az ember a könnyű zenét, vagy a rock zenét, akkor van egy ilyen elfordulás a népzenéktől, aztán utána telik múlik az idő, és aztán meg van egy visszafordulás a népzenék világára.
2: Igen, és egyébként ezt személyesen én is megtapasztaltam, hogy a kamaszkorban, vagy a tinédzser korban bennem is volt egy ilyen kérdés, hogy akkor most akkor én biztos, hogy a népdalokkal foglalkozzak, vagy hogy ez nem ciki, csak aztán úgy alakult az élet, hogy én meg olyan közösségben voltam mindig, ahol meg ez nem volt ciki, hál' Isten, de hogy valóban ez létező jelenség, és aztán azt is látjuk, hogy ezek a fiatalok is visszatérnek később akár a gyökerekhez, vagy a népdalokhoz, mert mondjuk adott esetben később felnőttként kedvük lesz néptáncolni, és akkor ezeket hallják, vagy akár lesz családjuk, és akkor mit énekelnek a kisgyermeküknek, nyilván a ringatót, ami éppen egy magyar népdal. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon szép körkörös mókuskerék, majd hogy nem azt mondom. Szerintem ez időszakosan változik, de azért biztos, hogy a népdal az olyan üzeneteket tartalmaz, amik életünkben többször is megjelennek.
1: Te hogy kerültél kapcsolatba a népdalokkal, Ákos? Neked is az volt, hogy édesanyád énekelte a ringatót, aztán utána egyszer csak elkezdtek érdekelni gyerekként a népdalok, és aztán jöttek a mindenféle, nem tudom, népdaléneklési versenyek, amikor óvodás meg általános iskolás lettél?
2: Egyébként ez egy jó kérdés, most már anyukámtól majd megkérdezem, hogy milyen dalokat énekel nekem, mert még ezt sosem kérdeztem meg, hanem nekem az az első emlékem, hogy népdalkörös próbákra járt, valószínűleg énekelte miatt népdalokat, és aztán a népdalkörös próbákra engem is elvitt magával, mert éppen akkor nem volt kire otthon hagyni, és akkor azon kapták a fejüket édesapámmal együtt, hogy egyébként én is dudolom ezeket a dallamokat, és akkor egyre többször, és otthon is így tükör előtt szerettem énekelni, és akkor mondták, hogy hú, hát itt lehet, hogy ez nem csak egy ilyen szerelem projekt, hanem persze nyilván az is, hanem hogy tényleg ezzel komolyabban is lehetne foglalkozni.
1: Említetted, hogy neked is volt egy ilyen elfordulás a népdaloktól, ami nyilván a lázadó korszakodban, tiniként, nem tudom, 15-18 éves korodban köszöntött be. Addig te benne voltál ebben a világban, és addig nem tudom, tudtad, hogy neked ez lesz az utat, hogy a zenével fogsz foglalkozni?
2: Valahogy ez mindig ott volt, vagy sejtettem, illetve ahogy mondtam is, hogy olyan közegből is jövök, ahol egyébként nem is folytották vissza ezeket a vágyaimat, álmaimat, tehát hogy szerettem családi rendezvényeket szervezni, ott akkor mindig énekeltem, a családot betanítottam, nem tudom, színdarabokra, tehát hogy nyilván ez a művészetben létezés, ez így folyamatosan megvolt, illetve itt még azért azt kiemelném, hogy alapvetően amikor az általános iskola második feléhez értem, akkor döntöttem el azt valójában az akkori tanáraim segítségével, hogy egyébként szeretnék zenei pályára menni, de nyilván itt az 5.-6. osztály az, amikor van ez a megingás, vagy hát nekem akkor jelent meg, és aztán utána elég egyértelmű volt az út.
1: A népdalokat úgy tanultuk annak idején, hogy ahhoz nem feltétlenül kell ismerni a kottát, meg a szolmizációt, meg a különböző hangjegyeket, mert azt az ember úgy leutánozza egyébként, a különböző népzenei, néptáncos körökben a mai napig így működik. Na de hát, hogyha az ember olyan szintig jut el, mint te, akkor nyilván neki azért kotta ismerete is van, nem kevés. Amikor bejött ez neked, hogy akkor ezzel kicsit komolyabban kell foglalkozni, azt sem tántorított el, sőt, örültél neki.
2: Igen, örültem neki. Egyébként nekem sosem volt ilyen, sokan mondják zeneiskolában, hogy ez a szolfés, ez egy mumustárgy. Nyilván voltak olyan időszakok, amikor én is mondtam, hogy jó, most még ezt a szolmizációs gyakorlatot miért kell most holnapra megtanulni, tehát voltak ilyen időszakok, na de hát kinek nincs egy matekkal, vagy egy nyelvtannal is az iskolában ilyen, szóval ez egy teljesen természetes jelenség, de aztán ahogy értettem azt, vagy összeraktam, ez már főleg középiskolában, hogy miért fontos az, hogy egyébként együtt jár a zene elmélettel és a szolfézsel és a zene történettel, akkor így bennem is ez kialakult, hogy egyébként itt fontos átlátni így kicsit távolabbról is, hogy a népzenénk is ugyanolyan változáson ment keresztül, mint mondjuk a klasszikus zenetörténetben a különböző korszakok, vagy éppen, hogy miért kell látni ezt, hogy milyen akkordokat társítanak különböző korszakokba, tehát hogy szerintem ez úgy alakul az emberben, hogy az elején itt is előjön ez a lázadás, aztán amikor már kicsit érettebb fejjel azt tudja mondani, hogy ja, hát amúgy ez nem is hülyeség, és akkor megérti, hogy ez miért fontos, akkor egészen máshogy állunk hozzá.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gubinec Ákos, népdalénekes, tanár, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gubinec Ákos népdalénekes tanár ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Ákos.
3: Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, elsősorban a népdalokról, illetve azoknak a mai napig tartó hatásáról, vagy hogy mennyire népszerű az, illetve mennyire népszerűek a népdalok a mai fiatalok körében. És most behoztam egy ilyet, hogy tanár is vagy. Ez megy még az életedben? Ott a Liszt Ferenc téren, te még csinálsz ezt-azt?
3: Ezt-azt. Néha arra fele járok. Igen, ugye a Zene Akadémián tanítok, bár egyébként pont a Semmelweis utcai épületben, de ez csak egy érdekesség. Úgyhogy abszolút aktívan történik az egyetemi oktatói munkám is, ott citera főtárgyat, illetve különböző elméleti tárgyakat tanítok, emellett pedig a SZÉF Egyesülettel mentorprogramot működtetünk, illetve a Múzea Magyarország Egyesülettel pedig hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, úgyhogy itt több területen is jelen van az életemben a gyerekekkel való foglalkozás.
2: Ezekre majd a későbbiekben kitérünk, mármint a különböző egyesületekre, amiket létrehoztál, vagy amikben feladatod van, viszont félig meddig már meg is válaszoltad az egyik kérdésemet, ami hangszerrel lett volna kapcsolatos. Nem egyszer, nem kétszer mondtam, hogy népdalénekes vagy és tanár, de hát neked van végzettséged hangszerből is. Hát a citár akkor az még mindig ott van néha előtted.
3: Igen, egyébként nem is olyan ritkán, mert hogy nagyon szeretek különböző hangszerekre mondjuk azt, hogy támaszkodni, tehát hogy azért ez egy ilyen nagyon magabiztos pont, amikor tényleg egy hangszer kíséretében, akár még csak egy citera kíséretében, és ezt a csakot, ezt idézőjelbe teszem, lehet énekelni, és abszolút, tehát a citera mint kísérő hangszer is jelen van az életemben, illetve mint szóló hangszer is, tehát hogyha olyan szám van éppen, aminek nagyon izgalmas a zenei világa citerán megmutatni, akkor azt is bátran állok.
2: Egyéb ezeket. Hangszerek, koboz esetleg, stb.
3: Így van, kobzon is játszom, azt is elsősorban...
2: Így mondják, kobzon, nem úgy, hogy kobozod?
3: Kobozon, hát így is úgy is használják, úgyhogy...
2: Bármelyik
3: mind
2: lehet.
3: A kettő, igen, mind a kettő jó. Azt elsősorban énekkíséret mellé használom, illetve még az egyetemi éveim alatt talán 2 évet tekerőlantoztam is, mert hogy akkor ez egyben volt ez a szak, hogy citera, koboz, tekerő.
2: Hívjuk rendes nevén Nyenyere.
3: Nyenyere, így van. Az most már háttérbe szorult, mert nyilván az időm is véges, meg hát persze az zongora is volt így, mert ugye kötelező volt az egyetem alatt, úgyhogy így több hangszerrel megpróbálkoztam az évek alatt.
2: Nem csak Magyarországon, te külföldön is viszed ennek a bizonyos népdal éneklésnek a hírét, illetve külföldön is vannak koncertjei. Számtalan helyen megfordultál az elmúlt években, egészen a tengeren túlig mentél, többször voltál Amerikában.
3: Igen, 2019-ben voltam először, akkor New Yorkban és New Jerseyben volt egy Kodály hétvége egyébként, ahol tanítottam éppen, illetve utána koncertjeim voltak ott a környező államokban, illetve rá egy évre ott pedig egy intenzívebb 6 hetes úton voltam Floridában, és ott pedig a helyiekkel alapítottuk meg gyakorlatilag a citera zenekart, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas projekt volt, és 6 hétig nagyon intenzíven, 2 naponta találkoztunk, és citera órákat adtam nekik. Egyébként ez fantasztikus élmény volt azt meglátni, hogy egyébként mennyire szeretettel fordulnak a magyar kultúra iránt, így több ezer kilométerről is, és voltak olyanok is, akik mondjuk úgy látogattak el, hogy csak nagyon ritkán találkoznak magyar népzenével, de nagyon érdeklődnek, és ott is persze voltak koncertek, úgyhogy ez egy különleges élmény volt.
2: Ez nagyon furcsa ebbe így belegondolni, és lehet, hogy csak az én fejemben fut így a kép az, hogy New Yorkban koncert, vagy népdaléneklés, meg citera, az oké, mert hogy az kulturális olvasztó tége, ott minden is van, de hogyha arra gondolok, hogy Florida, akkor oda én egy citerát, meg egy magyar népdal, nem biztos, hogy be tudok a fejemben futó filmben tenni, mert az nekem nem arról szól, az arról szól, hogy Baywatch, meg nem tudom, hatalmas autók, meg van, gazdagok.
3: Meg így van, és az állandó napsütés, igen. És a boldog nyugdíjas évek. De valahogy egyébként mégiscsak igény volt erre, és egyébként elég nagy a magyar közösség ott Sarasota környékén voltam, és tényleg azt látni, hogy fiatalok, idősebbek, ugye nagy mozgalom van a cserkészeknek a tengeren túlon, egyébként Nyugat-Európában is, úgyhogy így generációkon keresztül gyakorlatilag megtörténik ez a magyar kultúrával való szorosabb megismerkedés. Vannak, ahol ugye néptánc együttesek vannak, tehát egészen, hogy mondjam, milyen nem azt mondom, hogy abszurd, hanem hogy tehát nagyon csodálatos, de közben kicsit ilyen érthetetlen néha azt látni, hogy mennyire képesek ott tényleg több százan akár összefogni, és elmennek rendezvényekre. Szóval nagyon nagy élmény volt, mind New York, mind Sarasota.
2: Amerikáról beszéltünk, na de hát, hogyha nem megyünk el olyan messzire, hanem csak itt maradunk Európában, az öreg kontinensen, akkor itt azért itt is elég szépen kalandoztál az elmúlt években, talán fogalmazhatunk így. Északra, keletre, délre, nyugatra, mindenhol is voltál.
3: Igen, és ebből talán a leghosszabb, hanem biztosan a leghosszabb időt azt Németországba töltöttem, ugye Münchenben, ahol 9 hónapig voltam a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa, és ott pedig kifejezetten ugye a helyi magyar együttes, a regőstánc együttes életét segítettem, szerveztem közösségi programokat, ott is szintén népdaloktatás is volt, gyerekfoglalkozások. Nyilván, amikor már az ember 9 hónapig ott van egy ilyen közösségben, az egy egészen más mélység, egészen más szint, és azok a kapcsolatok, jó pár barátság az azóta is megmaradt, és egyébként azt meg nagyon jó tudni, vagy így igen, tehát az nagyon jó érzés tudni, hogy egyébként bármikor, ha úgy alakul, hogy München felé visz az utam, vagy Németországba, akkor ott biztos, hogy lesz 3-4 család, akik azt mondják, hogy na, itt most meg tudsz nálunk aludni egy éjszakára, vagy csak egy nagyon jó sörözés veszik kezdetét, úgyhogy ez azért jó érzés.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gubinec Ákos, népdalénekes tanár, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Nem magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gubinec Ákos népdalénekes tanár ül velem szemben a stúdióban, a citera avatott mestere. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Ákos.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, aktualitásról még kevesebbet. Van az életedben aktualitás. Elindítottál egy ilyen sorozatot, nyugodtan mondhatom, pár állomáson már túl vagyunk, de azért elég sok van még hátra a következő hetekben, hónapokban. Összehívod a különböző települések apraját, nagyját, megtanítod nekik az aktuális énekeket egyik nap, aztán a következő nap csináljunk ebből egy koncertet.
3: Milyen jól összefoglaltad, így van. Ez a Határtalan Hangok sorozat, ami szeptember 24-én, illetve 26-án indult Lentiből, ami ugye különleges állomása az életemnek, mert hogy Novan Lentitől 10 kilométerre töltöttem a gyerekkorom, Lentibe jártam általános iskolába, később aztán ott értek az első zenei impulzusok is, mármint hogy a családi impulzusok után, és felemelő volt az, hogy egyébként közel 250, több mint 200 ember volt ott a bemutató koncerten, és amit kiemeltél, az egy nagyon fontos része ennek a projektnek, hogy túl azon, hogy szeretnénk egy összművészeti élményt nyújtani, népzenei koncertszínházként definiáltuk ezt a produkciót, mert hogy egyébként egy történeten vezetjük végig a nézőket, tánccal, narrációval, illetve fényekkel, és természetesen a népzenével. Emellett minden koncert előtt egy workshopot is szervezünk, ahol kifejezetten a koncert anyagának egy részét persze sajátíthatják el az érdeklődők, és bízunk abban, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyébként bátran be is csatlakoznak a koncerten a közös éneklésbe.
2: Pár kérdésem van az iménti kis mondataid kapcsán. Az első, azt említetted, hogy Lenti az egy fontos állomása az életednek, vagy ha nem is pont Lenti, akkor mellette ott nem messze egy település. Minden egyes koncert helyszínnel így van ez, hogy kapcsolódik hozzá valamilyen történet az életedből?
3: Nem mindegyikkel, viszont több helyszín is kapcsolódik. Utána egyébként Lenti után Székesfehérvárra érkeztünk szeptember végén, ahol ugye a középiskolai éveimet töltöttem, és aztán pedig október 1-én a Zenevilágnapján Pécsen volt a harmadik állomás ennek a sorozatnak, ami olyan szempontból érdekesség, hogy most kezdtem szeptemberben Pécsen a doktori iskolát, a doktori képzést, úgyhogy most már Pécs is aktív része lesz a következő években az életemnek, és lesz még egy állomás, illetve sok állomás lesz még egyébként. Novemberben megyünk Zalaegerszegre, ahol ugye szintén zeneiskolai éveimet is töltöttem. Emellett ellátogatunk Miskolcra, Szegedre és Győrbe, és a budapesti állomás lesz az utolsó majd december 10-én, ami hát most meg már elég szorosan az életem része, mert már itt élek a fővárosban lassan 10 éve.
2: A budapesti állomás az hol lesz egyébként?
3: A Fonó Budai Zeneházban zárjuk ezt a sorozatot majd.
2: Említetted, hogy az előző nap, tehát hogy a koncertet megelőző napon egy workshop van, és aztán utána pedig jön a koncert, és egy történeten keresztül szeretnétek bemutatni azt, hogy akkor milyen zenék, milyen táncok, stb. Stb. Ez a történet mindenhol ugyanaz, vagy ahány állomás, annyi történet és annyi külön előadás?
3: Mindenhol maga a kerettörténet, hogy így mondjam, az ugyanaz. Bár van egy pontja a koncertnek, és nem szeretnék nagyon spoilerezni, de azért azt elárulom, hogy fiatal feltörekvő tehetségek is bemutatkoznak ezeken a koncerteken. Tehát van egy tehetséggondozó funkciója is, hiszen én magam is ugye ezen a területen dolgozom most már több éve, és mindenhol a helyi tehetségeket is bemutatjuk. Tehát van egy olyan része vagy állomása a koncerteknek, amikor a helyi fiatal tehetségek egy szám erejéig bemutatkoznak, és általában én is csatlakozom hozzájuk ebben a produkcióban. Egyébként maga az egész történet az arra épül, hogy a népzene az miért lehet aktuális a 21. században is, tehát hogy miért, hogy tudjuk ezt akár kortárs formában átadni, és itt arra is gondolok, hogy egyébként hogy lehetnek aktuálisak azok a szövegek, amik 100 évvel korábban is aktuálisak voltak, mert hogy mindannyian keresztül megyünk a városba, vagy elkerülésen, eltávolodástól, az otthontól való eltávolodáson, aztán keresztül megyünk az első szerelmen, a csalódáson adott esetben. Úgyhogy e köré épül a koncert, és azért is emeljük ezt ki, mert hogy a népdalaink azok pontosan erről szólnak, és ma is ugyanolyan aktuális a szövegük, mint 100 vagy 200 éve.
2: Népdalénekes vagy, számtalan dal van a kis tudományodban, népdal van a tudományodban. Lenti, Szeged, Győr, stb. Említetted, hogy meg annyi állomás. Ha elmész valahová, és van egy ilyen kis előadás, akkor a dalok mindenhol ugyanazok, és a történet is kb. Ugyanaz, vagy figyelsz arra, hogy akkor a, nem tudom, a Győr környéki települések népzenei kincsét vegyük elő, és egyet-kettőt emeljünk be, nem biztos, hogy ismerik azok, akik eljönnek.
3: A koncertnek maga az íve az egyébként mindenhol ugyanaz, és mindenhol ugyanazok a számok hangzanak el. A Kárpát-medence számos pontjáról, úgyhogy szinte mindenhol találnak majd, vagy már találtak a nézők olyan dallamot, ami az ő régiójukhoz kötődhet. Viszont a workshopban mindig szeretünk beemelni olyan helyi dallamokat, amikkel akár lehet, hogy korábban nem is találkozhattak az érdeklődők, az énekesek.
2: Bárki mehet egyébként ezekre a workshopokra, és utána részt vehet a koncerten?
3: Bárki, és nincs is ennek feltétele, tehát nem kell zenei előképzettség, vagy bármilyen diploma, hanem tényleg azokat az embereket várjuk, akik egyrészt szeretnének közösségben lenni, másrészt pedig kíváncsiak a sokszínű népdal kincsünkre.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gubinec Ákos, népdalénekes tanár. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gubinec Ákos népdalénekes tanár, citera művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Ákos.
2: Szia, köszönöm szépen.
1: Már beszéltünk erről a kis sorozatról, ami már elindult, és december 10-ig tart, akkor lesz a budapesti záróállomás, Határtalan hangok, ez a pontos címe. Egy kettőnapos rendezvényről van szó, mármint hogy helyszínenként, először van egy workshop, aztán pedig egy előadás. Az előadásom, ami a második napon, vagy a főnapon valósul meg, ott te úgy veszel részt, mint koncertmester, mint énekes előadó művész, vagy nem tudom, mint aki irányítja az egészet, és akkor mint egy karmester, hogy akkor most tessék énekelni, vagy mivel, hogy különböző történetekre épül, éppen ezért szavalnod, előadnod is kell valamit, szóval. De milyen vagy ennek a koncertsorozatnak, Ákos?
2: Hát valahogy a kettő keveréke, vagy ezt így jól fogtad meg. Inkább azt mondanám, hogy ez nekem is, ez a sorozat, ez egy nagyon jó tapasztalat.

0: nagyon volt jellemző korábban Magyarországon, úgyhogy ezzel is egy, talán egy újabb műfajt honosítottunk meg, és ebben vagyok én egyszerre énekes, citerázom is benne, kobzolok is benne, és még egyébként narrációim is vannak, úgyhogy nekem is ez egy nagyon új tapasztalás.
1: Pár perccel ezelőtt említetted, hogy szeretnétek egy történetet átadni, ami mindannyiunknak az életében megjelenik, a zene, a különböző prózák és a tánc nyelvén is. Említetted, hogy énekelsz, igen, meg a közönség is énekel, meg koboz van, meg citera van. A tánc hogy jelenik meg? Ákos táncol is, vagy vannak szakavatott táncosok?
0: Nem, én nem táncolok. Egy-két mozdulatom az azért van, de szakavatott táncosok vannak, illetve van egy koreográfus rendezője, Szívós Kata egyébként a projektnek, és azért a történetből azt fontos még kiemelni, hogy amit említettem is, hogy tényleg állomásokon megyünk keresztül, ami ez esetben most az én életemből vannak kiragadva ezek az állomások, az, hogy egy zalai faluból származom, ahol nagyon elfogadó közegben és szoros közösségben nőttem fel, aztán elkerültem a városba, de hogy ez azért nem volt annyira egyszerű, mert nyilván az ember keresi az útját, és aztán a szerelmes népdalokon keresztül megérkezünk a végén a teljes szabadságba, tehát hogy igazából az egész koncertnek az a vagy a színháznak az a funkciója, a koncertszínháznak az a funkciója, hogy egy picit lebontsuk ezeket a falakat. Tehát, hogy a népzene nem egy konzervatív műfaj, hanem hogy ezek a népdalok szövegeiben ugyanúgy megjelenik a nyitottság és a másik embernek az elfogadása, úgyhogy ezt próbáljuk átadni a közönségnek.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Ákos, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Nagyon régóta a népzene a népdalok világában vagy benne. Kik a csintás? Sosem volt egyéb műfajok felé, vagy valami mix keverve a magyar népzenét bármilyen más zenei műfajjal?
0: Hát, hogyha most akkor a koncertről beszéltünk, akkor egyébként aki álljon arra a koncertre, akkor itt azért meglepetések is érhetik, mert hogy például a koncert első felében egy jazz standard is elhangzik, aztán a végén van egy versfeldolgozás népi hangszerekkel. Tehát ilyen kikacsintások abszolút vannak, és mostanában érzem azt, hogy egyébként bizonyára lesznek is, mert hogy elkezdett az érdekelni, hogy persze a népzenéből jövök, de hogy tudunk ebből tovább építkezni, és akár még több ember felé nyitni, például egy ilyen koncertszínházon keresztül, és annyira jó az egyébként megtapasztalni, hogy pont lentiben volt három egymástól független ember, tehát akik nem is ismerik egymást, és hogy úgy jöttek oda, hogy ők egyébként azért jöttek el, mert édesanyámat ismerik, és beajánlotta nekik a koncertet, és ők nem annyira szeretik a népzenét, de hogy nem hallgatták minden nap, de hogy úgy mennek haza, hogy egyébként egy nagyon komplex élményt kaptak, és hogy tényleg megtapasztalhatták azt, hogy a népdalok mennyire sokszínűek, és mennyire mindennapi érzelmekről, vagy jelenségekről is szólnak.
1: Kettő utolsó kérdés a végére. Az egyik az, hogy már említetted, hogy amikor ilyenekkel foglalkoztál, hogy a saját lemezeim. Most van-e valami függőben, ami esetleg egy újabb korongot feltételez?
0: Lemez most nincs így a láthatáron, bár ugye a Határtalan férfinek egy-kettőt azt a hárommal lehetne folytatni, és egyébként lehet, hogy lesz egy harmadik része. Nyilván most ezen a koncertszínházon volt a fókusz, tehát ez korábban ez a jövő évben lehet. Most inkább így azt gondolom, hogy a saját határfeszegetéseim azok, amik így jelen vannak és jelen lesznek a következő időszakban.
1: December 10-én lesz ennek a koncertsorozatnak az utolsó állomása. Erre az évre van még valami? Azért kérdezem, mert a népzenei, a Kárpát-medencei népzenei kincsben, nagy forgatagban számtalan olyan dal található, ami az ünnephez, az adventhez kapcsolódik.
0: Igen, és nagy szeretettel is éneklem ezeket a dalokat. Karácsony előtt több adventi koncertünk is lesz, ezek egy része még szervezés alatt van, de egyébként mindig szeretek az ünnep előtti utolsó napokban, tehát a 20-a, 21-e körül ellátogatni idősek otthonába, vagy akár gyermekotthonokba, mert hogy őnekik is nagy élmény, hogyha közösen énekelhetik a legnépszerűbb karácsonyi énekeinket, úgyhogy biztos, hogy idén is lesz majd ilyen jótékonysági út. Is.
1: És akkor most jön az utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy említetted, hogy New York, New Jersey, meg Sarasotát, Floridát említetted. Ebben az évben nem tudom, hogy a koncertek között befér-e még valami, meghívás van-e, vagy ez is majd csak a jövő év lehető.

0: lehetősége 2027-ben, hogy valamerre elvidd a tudományod?
1: A koncertek közé nem nagyon fér most már be, mert egyébként a Határtalan Hangokon kívül megy egy másik projekt, a Penta Essencia, ami pedig a klasszikus zene és a népzene találkozását mutatja be, és ennek a nagy zenekari szimfonikus változata az majd november 15-én hangzik el a Zeneakadémián, aztán azzal megyünk Pécsre, illetve Miskolcra is, úgyhogy kevésbé fér be, de európai utazások, tehát ilyen rövidebb egy-két napos koncertek, vagy workshopok azok vannak, el fogok látogatni például Brüsszelbe, illetve a jövő évre egy berlini út van tervezés alatt, úgyhogy most ezek vannak így a következő időszakra, aztán meglátjuk, hogy mit tartogat a 2027-es év.
0: Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Gubinec Ákos népdalénekessel beszélgettem, a következő órában pedig Szabó Tamás szájharmonika művésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: 30-30-380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Csak keleten lehet kisebb eső. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg egy parlamenti bizottság. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi dolgozók.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik az M0-ás déli szektorában az M1-es felé, a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, mely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet miatt jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéből egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Felavatták Fábri Zoltán szobrát a Nemzeti Filmintézet budapesti épülete előtt. Nagy Ervin kulturális államtitkár az eseményen úgy fogalmazott, a magyar filmtörténet egyik legjelentősebb alkotója, a 20. századi magyar társadalom és történelem erkölcsi kérdéseinek kivételesen érzékeny és komplex ábrázolója volt. Fábri Zoltán pályája során 22 filmet rendezett, ismertebb alkotásai közé tartozik a Körhinta, az 5. pecsét, a Pál utcai fiúk, az Isten hozta őrnagyúr és a Hannibál tanár úr. 3 ember életét követelte a heves esőzés okozta árvíz Isztambulban. A török nagyvárosban utcák és épületek kerültek víz alá. Az áldozatok között van egy 14 éves gyerek is, akit halálos áramütés ért az elárasztott utcán. Az elmúlt egy napban több mint 2700 lakost kellett kimenekíteni otthonából. Isztambul egyes részein 4 évtizede nem volt ilyen heves esőzés.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Idehaza holnap sokat süt majd a nap, de délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kulturfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között a szájharmonikáról, a szájharmonika történetéről és a Mojo együttesről is. Szabó Tamás szájharmonika művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello,

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában bizony zene lesz, méghozzá hát lesz benne egy kis blues, meg jazz, és nagyon sok Szabó Tamás, aki szájharmonika művész, és már itt ül velem szemben a stúdióban, de jól jöttél, köszöntelek. Helyes volt ez így, nem? Jazz, blues, és egyébként kikacsintasz, tehát, hogy ha a zenei műfajok sokasságát veszük, elég sok mindenben kipróbáltad magad az elmúlt évtizedekben.
2: Hát, tényleg nagyon sok minden műfaj megfordult a fogaim között, bocsánat, csak ezt tudom mondani, ugye, mert a harmonika az fújós hangszer. Na, szóval, hogy igazából azért fontos ez a dolog számomra, mert Magyarországon valahogy is így általában a közvélemény szerint a szájharmonika az egy gyerekjáték. Én elég sokat foglalkozok a magyar szájharmonika történettel, olyannyira, hogy már az 1870-es évek, sőt 1820-as évekig vissza tudtam fejteni Magyarországon a szájharmonika történetet. Ami nagyon nagy dolog, mert egy szaxofonnak nincs ekkora múltja, mint a szájharmonikának itthon. Na és valahogy mégis az van, hogy itt az embereknek az elképzelési szerint az ilyen gyerekjáték. És,
1: mert meg, minden gyereknek van legalább egy szájharmonikája.
2: Ennek is megvan egyébként a szociológiai háttere, most nem megyek bele, de ennek akkor a kultusza volt itt a 40-es évek előtt, az 1940-es évek előtt, hogy tényleg boldog-boldogtalan harmonikázott, és mondok neked egy nagyon egyszerű és egy ilyen meghökkentő tényt. Én miután elkezdtem így kutakodni ugye, a története felől, megkérdeztem három nagy hangszerkereskedőt forgalmazott Magyarországon, hogy mennyi szájharmonikát adnak el ma. Éves szinten körülbelül. Azt mondták, hogy maximum 2-3 ezer összesen. Ez 1937 és 39-es ide intervallumban 150 ezer volt. Tehát azt úgy képzeld el, hogy ekkora divatja volt annak idején a szájharmonikának. És aztán persze telt múltak az évek, jött a beat mozgalom, mindenféle érdekes hangszerek, elektromos gitár, orgona és a többi, és akkor nyilván hogy klasszikusabb hangszerek, mint a hegedű is akár, vagy akár az akkordion, tehát a kézi harmonika, az így szépen
1: háttérbe szorult, és javítsd ki a tévedek. A 80-as, 70-es, 80-as, 90-es években talán ott volt egy ilyen felfutása a gyerkőcök körében, akkor volt mindenkinek szájharmonikája, viszont minthogyha a különböző profib zenei stílusokban kevesebb szájharmonika lett volna.
2: Tehát, hogy... Hát egyáltalán nem volt. Tehát egyáltalán nem volt. Jó, most mondhatnám, hogy volt mondjuk a Tolcsvai Laci eljátszott a Mó Mr. Alkoholt a Konzsúrának, de hogy alapjában véve meg a LGT-ben is volt a Somló egy-két számba talán harmonikázott, de hogy ténylegesen ez 1960-as évekig bezárólag befejeződött itt ez a nagy aranykor, aha, vagy hogy mondja ez a virágzás, és igazából a következő lendületet az maga a bluesnak a 90-es évek eleje az, ami adta a harmonikázásnak, mert akkor megjelentek azok a zenekarok is, mint például a Palermo, ugye volt zenekarom a Palermo Boogie Gang, meg számos más blues zenekar, akiknek volt egy ilyen elég kiadós, nem tudom, azt hasamra ütök, olyan 7-8 évük, és akkor ezáltal így maga a szájharmonikázás is lendületre.
1: Van egy kultúrtörténeti, egy filmtörténeti meghatározó pontja is egyébként a szájharmonikának, amikor elkészült, hát talán a Volt egyszer egy vadnyugat, vagy a Jó, a rossz és a Csúf, valamelyik a kettő közül, és abban van egy ilyen tipikus szájharmonika.
2: Igen, ez a haláldala. Igen, igen, ezt mindenki mondja. Ugye ez egy ikonikus szám lett, ugye nagyon fontos három hangról van szó. Érdekes, mert azért az három hang. Három hang. Azért, mert hogy ugye magát az egész film jelenetet ezzel a három hanggal egy olyan feszültséget, a Morricone olyan feszültséget idézett elő, hogy ettől lett egy ilyen hihetetlenül fontos szerepe. De azért a harmonika az jóval túlnőtte ezt a három hangot, azt gondolom.
1: Hogyha azt veszük, hogy szájharmonika, akkor van, aki föláll a színpadra, megfogja a szájharmonikáját, és akkor csinál, mint ahogy te csinálod, a Ferenci Gyuri, stb. Használja a szájharmonikáját, harmonikát rendesen a kezében. És vannak ezek a hiper, szuper, ügyes, hát nem tudom, egybandás előadók, akik kiállnak a nem tudom a Blahára vagy valahová, és egyébként már különböző színpadokon is lehet őket látni. Ott van a kezében a gitár, és a szájharmonika egy ilyen eszközzel oda van téve a szája elé, és néha fogja magát, és akkor az pontosan tudja, hogy hova kell tenni a fejét, és nem a kezét mozgatja, hanem a fejét mozgatja egyébként a rögzített, a nyakán rögzített szájharmonika.
2: Igen, ez a one-man bandek, úgy hívják őket, ugye, akik egyszer általában dobolnak, gitároznak, harmonikáznak, énekelnek, meg nem tudom, éppen a szabad kezükkel még ezerféle hangszert pengetnek. Hát az maga a harmonikázáson belül nem a legmívesebb módja. Nyilvánvaló, az egy hang, szintén ugyan oda sorolnám, hogy hangulatkeltés. Tehát, hogy megjelenik egy kicsit, hogy mégse az ének legyen, vagy mégse egy gitár, egy színfoltnak használják. Egyébként általában a rockzenében elég sokat írok harmonika történeti előadókról is, tehát híres harmonikásokról és rockzenészekről, akik például harmonikáznak, és azért ott mind nagyon érdemes, nem, hogy nagyon sokan összekeverik, hogy a szájharmonika művész, idézőjelben téve a művész, tehát a szájharmonikás az egy olyan ember, aki egész életét arra tette fel. És akkor tényleg Vivaldi-tól kezdve, jazz standardeken, a flamenco zenén keresztül, nem tudok olyan műfajt mondani, ahol nem próbálták meg már ki, és ahol nincs létjogosultság a hangszernek. A rockzenész, meg általában mondjuk egy énekes, aki azt gondolja, hogy mit tudom én, egy pár hangot, akár a Mick Jagger is bejátszik, az szintén a hangulat, tehát ő nem harmonikás, ő csak használja a harmonikát.
1: Hogyha már a rockzenét említett, hogyha visszapörgetem a rockzenét a hőskorszakig, a Metallicáig, a Guns N' Rosesig, stb. Én nem sok olyan rockzenei előadót vagy ismert dalt tudok mondani, amiben egyébként harmonikára emlékszem.
2: Rengeteg van, el se hiszem.
1: Nem mondod.
2: Hát a Guns N' Roses, Aerosmith egy komplett lemez csinált, ugye a segítsél a Steven Tyler. Igen. Ugye nem tudom hány számban harmonikázik. Tényleg. De rengetegen vannak, akik szájharmonikáznak, még a Red Hot Chili Peppersben is. Tehát, hogy ez csak talán elkerüli a figyelmet az emberek, mert ugye az, ahogy mondtam, a rockzenéről szól, az nem a harmonikáról szól,
1: meg mintha életidegen lenne a rockzenéhez a szájharmonika. Hogyha így kimondom, mert hangzásban lehet nagyon jó és passzolhat, és akkor nem tűnik diszonánsnak, de hogyha kimondom azt, hogy szájharmonika, akkor minden eszembe juthat, csak a rockzene nem.
2: Hát ott van a Sting például, jó, mondjuk a rock jazz, vagy nem is tudom, ott két legnagyobb szájharmonikást ő foglalkoztatta gyakorlatilag a Toots Thielemannst és a Larry Adlert, mind egy-egy szám erejéig, tehát azért azok iszonyú nagy slágerek lettek. Stevie Wonder, mondjam, aki szintén szájharmonikás, de tényleg rengeteget tudok sorolni neked. Tényleg az van, hogy el kell választani azt, hogy valaki erre teszi fel az életét, vagy pedig
1: művész lesz, vagy pedig csak
2: kedvetlen.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Tamás, szájharmonika művész. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, amiben még mindig Szabó Tamás szájharmonika művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia Tamás.
2: Én is.
1: A szájharmonikáról beszélgettünk, a műfajokról, amelyekben előfordulhat. Említetted a Red Hot Chili Peppers-t, sőt a Steven Tyler is szájharmonikázott. Igen. Neked hogy merült föl az életedben a szájharmonika? Mikor kaptad életed első szájharmonikáját? Te is gyerekként úgy, hogy mindannyian, nem tudom, 4-5-6 éves korunkban már egy szájharmonikával ott játszottunk.
2: Nem, amikor anyámik már megelégelték azt, hogy az összes olyan hangszert, amit ők kinéztek maguknak, gondolok itt a zongorát, mandolin, pozánt, azt általában egy hónap után abba hagytam. És akkor azt mondják, soha többet, fiam, nem veszünk neked hangszert. Alapvetően én grafikusnak, tehát grafikai pályára készültem, ahhoz volt érzékem, és el is indultam, csak aztán jött a szájharmonika, és bármilyen hihetetlen is, akkoriban ugye a szakköziskolákban volt egy ilyen nyári gyakorlat, aminek a hát, hogy mondjam, az utolsó, vagy egy hónap, vagy két hét, vagy nem is tudom, hogy volt már pontosan, az a lényeg, hogy azért valami minimál összeget fizettek pénzt. És akkor én abból vettem az első szájharmonikámat, mivel a muterik már nem vettek nekem semmilyen hangszert. Úgyhogy én azt is megvan a blokk mai napig is, mert ez úgy látszik tényleg az van, hogy amit az ember maga keres meg, az becsüli meg legjobban. Ez egy 153 forintos Hohner harmonika volt, és Rákóczi út 60-ban vettem azt a hangszert, azt is, arra is emlékszem. Aztán nagyon furcsa az élet, mert hogy ahogy ugye az előbbi részben beszélgettünk a szájharmonika történetéről is, annak a Rákóczi út 60-as hangszerüzletnek egy nagyon fontos szerepe volt a magyar zenetörténetben, rengeteg egy kiadó is működött itt, többek között egy olyan kiadó, aki megjelentette legelőször a legelső szájharmonikás lemezt 1941-ben, úgy hívták, hogy Marnis Frigyes, úgyhogy az a bolt volt még a Kádár korszakban is. Még utána is, aztán megszűnt, és akkor, hát én ott vettem a hangszert, és egyszer csak ott, miután én elkezdtem így mászkálni mindenféle koncertekre viszonylag korán, nagyon szerencsés vagyok, hogy a szüleim szemet hunytak el felett a dolog felett, mindig az volt, hogy csak átlagomon ne roncsak, és ezt mindig be is tartottam. Szóval a lényeg az, hogy akkor eljutottam hobó koncertekre, meg Józsefvárosi klubban, ahol mindenféle alternatív változatai a bluesnak, például Balogh Misi, nem tudom, hogy mondani valakinek valamit, játszott, egy fantasztikus gitáros tehetség volt, vagy a Lakatos Bögő Bill, az például most ugye meghalt a Bill, és akkor a Billnek volt a kortársa, és hát egy csomó olyan zenésztel is megismerkedtem, akik ezt a sajátosan, ezt a blues zenét ők művelték, és hát többek között Bodonyi Attilával, és ő annak idején a Hobo Bluesnek volt a tagja. Attila, amikor kivált a Hobo Blues Bandből, akkor megcsinálta a blues kocsmát, és akkor én egyszer csak azt vettem észre, hogy ott vagyok a színpadon.
1: Kettő kérdés még az iménti kis eszmefuttatásodhoz. Az egyik az, hogy azt említetted, hogy szakközépiskola is el kellett menni valami nyári munkára, vagy nem tudom,
2: nyári gyakorlatra.
1: Igen, kaptál egy kis pénzt, és annak a bizonyos szájharmonikának megvan még a blokja.
2: Igen.
1: Maga a szájharmonika is megvan még?
2: Megvan.
1: Most hány szájharmonikád van egyébként?
2: Nem tudom. Azért vagyok büszke arra a dologra, mert egyébként hány éve nyílt meg a Magyar Zeneháza? 5
1: körülbelül,
2: talán.
1: Igen.
2: Az első fontos kiállítása volt ugye a hangszertörténeti kiállítás, vagy a magyar rock zenészek, és abból ki lett állítva, úgyhogy nagyon büszke vagyok. Mert
1: elkérték a szájharmonikát tőle?
2: Igen, nem csak igen, hanem miután ezeket a régi idősebb szájharmonikásokat is ugye követtem, és nagyon sok relikviát tudtam megszerezni tőlük, vagy odaadták, többségük már nem ilyen sajnos, hát ebből egy ilyen kis csomagot állítottam nekik össze, és akkor persze én is hívtam becsengkéztem az én hangszeremet, de hogy egyébként...
1: Egy gyors kérdés még ez. Ez a 80-as évek közepe magasságában történt szerintem.
2: A 80-as évek eleje inkább, 82-83.
1: Amikor megvetted ezt a szájharmonikát.
2: Igen.
1: Nem vagyok nagyon otthon a szájharmonika felhangolásában, lehangolásában. Ezekben kis fémlemezek vannak, ugye?
2: Igen.
1: Amik a levegő, a báránó levegő hatására hangot adnak.
2: Igen,
1: ki.
2: Igen.
1: Ez nem hangolódik el?
2: De. Sőt, azt is mondom, hogy ez az oktávhamis hangszerek közé tartozik, az azt jelenti, hogy nincsen tiszta hang rajta. Bármilyen hihetetlen is, amikor ezt a maga a szájharmonika az egy 1000 éves hangszer egyébként, mert mindent a kínaiak találtak fel, de a mai formáját azt a 1827-ben, tehát jövőre lesz 200 éve, hogy meg elnyerte, és ezt azért találták ki, ezt a mai formáját, mert annak idején meg akarták könnyíteni a zongora hangolást. Eredendően. Tehát zongora hangolásnak indult ez a hangszer. Ha. Csak kinőtte magát. Aztán át akarták ültetni a klasszikus zenébe, de az nem annyira jött össze eleinte. Úgyhogy maradt a népzene, legfőképpen
1: az amerikai népzene.
2: A német, ez szoros közünk volt, az a monarchiában lett kitalálva, és a monarchiában terjedt el. Tehát legfőképpen Magyarországra a svábok hozták be. Az amerikai, ami ugye a színesbőrűek, ott sem a színesbőrűek kezdtek először játszani, hanem ott is inkább, például az Abraham Lincoln a szájharmonikázott, ott is a fehér, és inkább a countryba jelent meg először, de az csak az 1800-as évek legvégén. Tehát akkor már itt Magyarországon hihetetlen élet volt.
1: A Lincoln szájharmonikázott?
2: Igen.
1: Miki nem derülnek egyébként? Persze. Te azért eléggé belástad magad ennek a hangszernek a történetébe.
2: Hát figyelj, 35-37 éve, hogy foglalkozom ezzel. Úgyhogy elég sok adatot láttam már az életemben ezzel kapcsolatban.
1: Mi volt a legmeglepőbb tény, amire rábukkantál a szájharmonikával kapcsolatban? Nekem most már az is meglepő volt, hogy az Abraham Lincoln, aki az amerikai történelem egyik a legmeghatározó figurája szájharmonikázott.
2: Hát az, hogy mi egyáltalán nem voltunk lemaradva ettől a dologtól. Tehát az, hogy a monarchia idejében, ugye itt mindenki vagy német találmánynak tünteti fel a hangszert, de ez semmiképpen nem jut eszébe Magyarország. És Magyarország ugye azért, mert ugye szerves része voltunk a monarchiából, közvetlen kaptuk a hangszereket például. Tehát itt az 1870-es években már olyan élet volt harmonika szinten, ami Európában még sehol nem tűnt fel. Szóval, hogy például ennek következtében rengeteg olyan hangszeres lett, aztán később, aki nagyobb cégeknek az endózer lett, tehát hogy ők kifizetett, és ők voltak a reklámemberek, és Európa szerte utaztak, koncerteztek, úgyhogy nagyon nagy élet volt, és ez egy elég meghökkentő dolog, mert én is azt hittem körülbelül, hogy majd biztos, nagypapa játszott rajta is ennyi, de nem, nagyon-nagyon-nagyon hosszú története van.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Tamás szájharmonika művész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Tamás szájharmonika művészül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Tamás.
3: És köszönöm.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk a szájharmonikával, meg a szájharmonika történetével, meg a zenei stílusokkal kapcsolatban, amikbe beférhet, vagy benne van. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy azt említetted, hogy vettél magadnak egy szájharmonikát valamikor a 80-as évek eleje magasságában. Akkor elkezdtél ott játszani, különböző előadásokra, koncertekre járni, megismerted a kor nagyjait, meg a zenei stílusok sokaságát. És én meg azt mondom rólad, hogy szájharmonika művész vagy. A kettő között eltelt pár évtized egyrészt, másrészt meg, hogy valaki szájharmonikázik, vagy szájharmonika művész, azért a kettő az egy skálának a két végpontja szerint.
3: Igen, ki is vagyok ettől borulva, bocsáss meg, mert én nem vagyok művész, nem szeretem a művész a szín művész, azokat igen. Tehát vannak olyan szakmák, ahol tényleg talán létjogosultság. Én egyszerű szájharmonikásnak tartom magam. Éppen azért, mert hogy ez egy fejlődési fokozat. Tehát én autodidakta kezdtem el hangszert szájharmonikázni, és aztán később tanultam meg egy csomó olyan dolgot, ami a zenéléshez szükséges. És az részint egyéni szerencse is, az, hogy talán olyan korban, vagy annyira üres közegbe tudtam érvényesülni, amikor viszonylag könnyű volt érvényesülni. Tehát ma sokkal nehezebb lenne érvényesülni. Hát ugye kinyitja az ember az internetet, és ömlik rád az információ. Tehát ez is egy szerencse volt gyakorlatilag. És az, hogy meg kellett tanulnom a blueson kívül egy csomó más műfajban érvényesülni, és megtanulni azoknak a műfajoknak a stílusjegyeit, vagy mi az, ami illik, mi az, ami stílusos, mi az, ami nem, az egy részint egy kényszerítő erő volt, mert ugye egy műfajból nem nagyon lehetett már azért 80-as években sem megélni, tehát hogyha én zenész akartam lenni, és ezen a hangszeren, tehát nem zongorista, zongorista minden zenekarba kell, meg basszus, gitáros, dobos, ugye? Tehát ezek viszonylag menő hangszerek. Szájharmonikás csak akkor van zenek, hogyha én csinálok zenekart, tehát ugye ez így van. Tehát, hogyha én nem talpon akartam maradni, akkor bele kell szagolnom egy kicsit az operetbe, a rockzenébe, a klasszikus zenébe, és hát rengeteg olyan kollégával tudtam játszani, akiktől nagyon sok mindent tanultam, részint például a Presserpicitől, részint az Orántól, de mondhatnám a Lerpistit is, vagy például a Charlie-t is, ugye együtt dolgoztunk, ugye nem egy nagyon hosszú ideig, de azért vele is van egy elég érdekes közös múlt. Szóval sok olyan előadót, amik az ő érettségükkel, az ő fejükkel egy csomó olyan dolgot mutattak, amit egy nem annyira szerencsés ember az nem ér meg. Közelébe se fér.
2: Említettél nagy neveket a zene világából. Mindjárt kitérünk mindegyikőjükre, vagy egyikőjüket, másikójukat említeni fogjuk, mert hogy ez a következő topik, hogy te azért az elmúlt években a saját zenekarok mellett csomó formációban feltűntél, és színházi előadásokban is feltűntél. Köztük volt az Orán, akivel összekeveredtél, és a Víg Színházban is játszottál. Igen. Voltak előadások, amikor neked fel kellett menni a színpadra.
3: Hát elméletileg 16 előadásban, jobban mondva színházi különböző színházi előadásban voltam, nem csak a Víg Színházban. A színház iránti szeretetem az egy nagyon régről ered, még a 80-as években, amikor még tényleg csak így próbálgattam a szárnyaimat, oda is be kellett kukkantani egy kicsit, és amúgy is egy nagyon érdekes világ, az, nagyon szeretem azt a világot, mert nagyon fegyelmezetnek kell lenni, de közben meg azt sugallja, hogy itt nagy lazaság van, hihetetlen energiákat mozgat meg a színház szerintem, szellemileg is és lelkileg is. Úgyhogy mindig voltak közös projekteim színészekkel például, vagy olyan előadókkal, akik közel voltak a színházhoz. Többi előadóról pedig azt tudom mondani, hogy egy nagyon érdekes, igen, apró sztori. Annak idején én nekem nem volt telefonom. Mert hát ugye, ha beadtuk még a szocializmusban, ugye szocializmusban beadtuk ugye a telefonigénylést, arra legalább minimum 2 évet kellett várni, és akkor, de az én családom 20 évet várt, sikeres helyen laktunk. És akkor a lényeg az, hogy egyszer csak jön egy távirat, mert akkoriban táviratoztunk, a Zorán táviratozott nekem a lakcímemre, hogy Tamás, ekkor és ekkor nem tudom, a stúdióban, vagy otthon vagyok, ez is ez a telefonszám, kérlek, hív fel, és akkor én kár, akkor már nem volt, hála Istennek, nem volt meg tantusz, meg izé, hanem kártyás telefonokkal, ugye azok voltak felszerelve, és akkor kártyáról hívtam a Zoránt. És az összes koncert így volt megszervezve. De most képzeld el, amikor a Zoránnak mondjuk a Vigados koncertje volt 93-ban, ott volt hasamlőtt 12-13 zenész, és abból nem én voltam egyedül, akinek nem volt telefonja. Hát azt végig kellett neki zongorázni. Tehát ezt a féle munkamorát, ezt ma már ugye nem nagyon ismerjük, mert már minden egyértelmű. És én emiatt is nagyon megszerettem ezt az egész milliót, sokkal közvetlenebb kapcsolatot tudtam kiépíteni ezekkel az előadókkal.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Tamás szájharmonika művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Minden erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Tamás szájharmonika művészül velem szemben a stúdióban. Üdv még egyszer, de jó, hogy jöttél, szia Tamás.
2: Szerbusztok.
1: Beszélgettünk a szájharmonikáról, a szájharmonika történetéről, színházi kikacsintásaidról, a Zoránt is behoztuk, a Presszert behoztuk, akikkel dolgoztál együtt. Zenei bandákról még nem beszéltünk, ha bár egyet már említettél. A életed egyik legmeghatározóbb együttese volt a Palermo Boogie Gang, ami már nem működik manapság, ugye?
2: Hát nem, nagyon, igen, mi igazából az volt, hogy a Kepes Robi, a basszusgitárosunk elhunyt, és utána mi úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk már tovább.
1: Az elmúlt évtizedekben számtalan együttesben tűntél föl. Ma is, manapság is van egy csomó, de most az egyikkel, ami, ha minden jól megy, 2011-ben jött létre, hogyha jól emlékszem rá, lesz egy akusztik koncertetek nem sokára.
2: Igen, a Mojo zenekarról van szó, ez egy ilyen kis szerelemgyerek, vagy nem is tudom, tehát annak idején két fiatal embert láttam a Picasso Pointban játszani, két sokkal

0: klasszikus hangzást, és akkor most a Laffert kúriában, ami Dunaharasztiban van, megkeresett nagyon kedves kollégám Kőszegi Zsolti, és mondta, hogy lehetne itt játszani, és ugye én voltam ott a kúriában teljesen más okból kifolyólag, például szoboravatón, és a többi, és a többi, és láttam azt, hogy az egész épületnek ez egy klasszicizáló épület, a belső tere, hát az ilyen nagyon magas és csengbong üvegablakok, és tehát, hogy oda egy rokkosabb felállás nem nagyon lehet elsütni szerintem, mert hát ugye az tehát rossz lesz a hangkép. Úgyhogy kitaláltuk azt, hogy akkor egy kicsit visszakacintunk a múltba, és akkor legyen egy full akusztikus verzió. Ez az akusztikus verzió nagyon érdekes lesz, mert most már nálunk tubban van 2 éve, a Mazura Jancsi tubázik, Blaskó György dobol, Horváth János és Honfi Imre Olivér énekel és gitározik, és jó magam, és millió egyféle hangszert kipróbálunk, mert az Olivér, a szólógitárosunk, azt tudom, mandulon, ukulelézik, didlibózik, nem tudom, mindenfélét csinál, mindenféle penket és kütyűvel játszik. Úgyhogy kimondottan érdekes koncertnek ígérkezik ez most.
1: Akusztik lesz, 2011-ben jött létre az együttes, és említetted, hogy most 5-en vagytok benne, de ez egy triónak indult az elején.
0: Igen, ahogy mondtam, triónak indultunk, csak igazából hát ahogy szóval a triózenélés az egy nagyon fontos dolog, mert megtanulsz kommunikálni, és megtanulod elvinni a hátadon a produkciót, mert csak nem hárman, ugye? Tehát nem az van, hogy valaki mögé bújok, meg nem tudom, hanem meg kell tanulni, ugye? Részt venni ugyanolyan arányban. Ennél nehezebb már csak a duó, és hát a legnehezebb meg a szólójáték, de hogy a trióba így, de azért a triónak van egy ilyen hátulütő, egy előbb vagy utóbb zárlatossá válik. Aha. Tehát, hogy a lehetőségeit, ha nem teszel bele egyéb technikát, itt gondolok elektronikára, vagy valami, vagy nem változtatod meg a tagoknak a szerepét, vagy más hangszereket nem hoztok be a képbe, ugyanaz a három tag, akkor azt kell mondanom, hogy tényleg egy kicsit ilyen zárlatos dolog. És akkor így jött nálunk is, hogy amikor úgy éreztük már, hogy nem igazán lehet mit kezdeni ezzel a trióval tovább, akkor elkezdtünk kibővülni 5-en, és akkor hát azóta 5-en játszunk.
1: 17-én koncert.
0: Igen.
1: A legutóbbi lemezanyaga, ami tavaly látott napvilágot, ha minden jól megy, vagy készültök az új lemezre is, már lesznek belőle csemegék, mert egy-két dal készen van. Vagy az elmúlt 15 évet veszitek gorcsó alá.
0: Hát azt a 15 évet nem lehet egyszerűen, azt nem lehet, az leírhatatlan, eljátszhatatlan. De az biztos, hogy a lemel, tehát az maga a koncertanyaga, az lesznek olyan számok, amik már az most készülő lemezről emelünk be. Azt találtuk ki most az egyébként sajnos, mi azt szeretnénk, hogy Bakeliten is megjelenik, sajnos a Bakelit piac olyan szinten dömpingben van most, hogy egyszerűen a gyártóknak elég nagy átfutása van, tehát hogy elvállalják, csak ugye elég sokat kell várni. Másra úgy, hogy valószínű, hogy a maga Bakelit formátum az csak januárban fog megjelenni, de a digitális verzió az már ez évben ki fog jönni. A lényeg az, hogy az volt a lemez koncepciója, hogy mi lenne akkor, hogyha feldolgoznánk magunkat. Tudnélik, eddig volt basszusgitár nagybőgővel, volt most tubával vagyunk eleve, és arra gondoltunk, hogy választottunk X mennyiségű saját számot, plusz 2 új számot írtunk is erre az anyagra, és az teljesen más ritmizációban is, más hangszereléssel, vendégeket is hívtunk a lemezre, szóval, hogy egy kicsit így kiforgatva a múltunkat megünnepeljük magunkat.
1: 17-én, tehát a Laffert kúriában koncert, Mojo 2026 van. Most egyébként a Mojón kívül van még formáció az életedben, Tamás?
0: Van, rengeteg. Van a Good Evening Mr. Blues, ez kimondottan egy ilyen session banda, szándékosan. Olyan kollégákkal csináltam ezt a formációt, akik tudják a blueszere csinyát, bínyát, tehát nem kell magyarázkodni nekik, és mi kimondottan ilyen tradicionális hangszereléseket és tradicionális hangulatot játszunk. Van egy nagyon kedves, egy másik zenekar, aminek szerves része lehetek, ez a Temple Erik és a Hegedűs Borinak a formációja, talán ismeritek őket, és most egyébként nekik is lesz egy koncertjük ebben a hónapban, és nem tudom, és örülök neki, hogy

0: játszatok a picivel megint, mert ugye ő is készül ugye januárban a nagy koncert sorozatára, és a többi, és a Zorán is készül a jövő évi őrületeire. Tehát az az igazság, hogy, hogy sok formációban tudok játszani, és nagyon jó dolog. Tehát az, amikor az van, hogy azt érzed, hogy egyik nap egy ilyen zenét tudsz játszani, a másik nap olyan zenét tudsz játszani, ez nem válik mókus keréki. Akinek egy zenekara van, az egyrészt sokkal többet kell egy zenekarba áldozni, hogy az folyamatosan menjen, folyamatosan pörögjön, ugye, mert ugye részint ugye ez, jelen kell lenni egyfolytában itt, ott, és ez olyan szintű energia lehúzást jelent egy zenész részéről, hogy nagyon sokan bele is keserednek. Ha van több ilyen kiskapun, akkor ugye el lehet ügyeskedni.
1: Tamás, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Nektek is, sziasztok!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez, és a mai Kultúrfitness első órájában Gubinec Ákos népdalénekessel, és a mai Kultúrfitness második órájában pedig Szabó Tamás szájharmonika művésszel beszélgettem. Mára ennyi a Kultúrfitness, a következő órában pedig a stúdióban Fekete Laci ül majd itt a mikrofon tövében. Aki már itt van a stúdióban, mivel készülsz? Mi lesz a következő órában, Laci?
1: A mikrofon tövében. Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is csütörtökön. Hát startol a kitekintő, ugye a kis kakuktojás műsorunk, ugyanis csak itt van külföldi zene egész rádióban, úgyhogy startol a kitekintő, amiben ismét elhozom a nemzetközi könnyűzenei világ aktualitásait, csak néhány zenét emelnék. Itt lesz velünk egy igazi klasszikus Stevie Wonder, It's Easier című dala, és még olyat is mondok neked, hogy lassan-lassan itt van az új Éhezők viadala film, és ehhez készült egy vadonatúj főcímdal, amit Noah Kahn, egy ismert popénekes neve fémjelez, de még olyat is tudnék neked mondani, hogy egy tök stílust említsek. Martin Garrix új dala. Bezonyám, úgyhogy ilyenekkel várom a hallgatókat este.
0: Akkor Milli Vanilli nem lesz.
1: Micsoda?
0: Hát másik korszak, másik zenei stílus. Ajánlom a figyelmedbe és mindenki figyelmébe. Film is született egyébként. Róluk, Girl You Know It's True. Többek között az egyik leghíresebb daluknak a címe ez. Szóval kezdődik tehát 11 után a kitekintő. Én már a búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottátok. Hello!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startul a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdünk.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb zenéit hallhatod. A ma este legelső neve az ír rock együttes, a Fountains DC, ami még 2014-ben alakult meg Dublinban. Most érkező Where's Gun című dalukba, ami friss Dopamine Chamber című lemezükön hallható egyébként, a spanyol énekesnő és dalszerző Rosalía is besegített. A dal természetesen hozza a jól ismert Fountains DC is jegyeket, ám az énekesnő lágy vokáljai nagyon-nagyon jól állnak neki. Na, én nem is húzom tovább, már is jön itt az újdonság a kitekintőben, ez tehát a Where's Gun.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintő szól, aminek soron következő versenyzője a spanyol énekesnő és dalszerző Jude Lyne. Az énekesnő egyébként a 2020-as években 17 évesen kezdte el pályafutását, míg elsősorban latin hatású indie popot játszik. Jude Lyne Spotify oldalát jelenleg havonta 35,5 millióan követik, ami egy nagyon-nagyon szép szám szerintem. Mindjárt nálunk hallható La Falda című zenéjét eddig 1,5 millióan hallgatták már, meg még a dalhoz készült egyébként nagyon minőségi videóklipet 6 nap alatt csaknem 620 ezeren tekintették meg. Ezek azért nagyon szép értékek. Itt a kitekintőben ennyi felvezető után most tehát már is szól Jude Lyne friss dala, a La Falda.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb dalaival. Most irány Norvégia és a Girl in Red nevű indie pop projekt, aminek zenéi felérnek egy terápiás folyamattal. Ugyanis dalaik témája leginkább a mentális egészséget és a romantikát dolgozzák fel. Blue című, borongós, melankólikus, viszont csodálatos újdonságuk is erre egy remek példa. Az újdonsághoz egy videóklip is készült, ami 5 nappal ezelőtt jelent meg. Az Oszlóban készült kis film is személyes hangvételű és őszinte, így én ajánlanám mindenkinek. Itt nálunk a Petőfin most, már is következik a hangzóanyag, Girl in Red és a Blue most a kitekintőben.

Petőfi Rádió minden magyar ebben az órában a kitekintőt hallgatott Fekete Lacival. Most irány Anglia és a brit rockzene egyik ikonja, többszörös Grammy-díjas, valamint Oscar és Primetime Emmy-díjas zenész, zeneszerző, énekes, a Beatles egykori tagja, Paul McCartney. Az énekesnek még október 7-én jelent meg The Boys of Dungeon Lane című lemeze, aminek néhány zenéjével korábban már mi is foglalkoztunk itt a műsorban. Erről jön most ismét egy remek dal, a Chelsea Boots, amiben a híres énekes a jól ismert férfi csizma fajtát énekli, meg is dicséri. Itt a Petőfin, most tehát szól Paul McCartney friss dala, a Chelsea Boots.

Magyar, ez a Petőfi Rádió, és még egy darra a kitekintőt hallgatott Fekete Lacival. Most sok a kedvencével, a kanadai énekesnővel és dalszerzővel Carly Rae Jepsennel folytatjuk, akinek 2011-ben jelent meg átütő sikerű zenéje, a Call Me Maybe. Erre szerintem nagyon-nagyon sokan emlékszünk. Csak egy érdekesség, hogy ez a sláger a YouTube-on már csaknem 2 milliárd megtekintésnél jár. Na de visszatérve az aktualitásokra, az énekesnő hála Istennek azóta is aktív, olyannyira, hogy vadonatúj nagy lemeze, a Day and Night Continue, még csak párnapos. Ezen hallható eredetileg a Love Depressed című dal is, amit most órazáróként már is én hozok neked itt a Petőfin.

0: Rádió.
1: Utazunk magas ég körülöttünk, mindenség ilyet ritkán látok én. Nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kontúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni. Irány a Szent István körút 14, már itt ül velem szemben a stúdióban Gál Réka Ágota színésznő, a Víg Színház oszlopos tagja. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Még mielőtt elkezdünk beszélgetni a legújabb darabotokról, előadásotokról, pár napja volt egyébként a premier, azelőtt. Réka vagy Ágota?
2: Réka.
1: Okay. Réka. Réka. Köszönöm szépen. Szóval, 4-6, most tettétek föl a színpadra, méghozzá az egykori tanárod, osztályfőnököd azt mondta, hogy akkor Réka, rád gondoltam?
2: Hát nem, ez nem így működik a színházban, igazából úgy működik, hogy mi megkapjuk a színlapot, és akkor ott látjuk, hogy ki az, aki benne van. Az átmenő előadásoknál ez jellemző, mert ugye utána a következő évadra meg az, hogy a szerződtetési tárgyaláskor az igazgató mondja el, hogy akkor neked milyen feladataid lesznek, milyen előadásokban, de én kettő átmenő előadásban voltam eddig, tehát nincs olyan nagy, hatalmas, vagy rengeteg tapasztalatom, de mind a kettő úgy derült ki, hogy kiküldték a színlapot e-mailben, és akkor
1: rácsodálkoztál, nézd, ott vagyok.
2: Igen.
1: Benne.
2: Igen.
1: Na, itt most az a helyzet merült föl, és már említettem az egykori osztályfőnöködet, hogy ugye téged az ifja Vidnyánszky Attila hát tanított, egészen pontosan az osztályfőnököd volt a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és ezt a darabot pedig ő rendezte. Milyen volt együtt dolgozni az osztályfőnök úrral?
2: Nagyon jó, hát én már másodjára dolgozom az Attilával, mert a Lilionfi-ban ugye ott is együtt dolgoztunk, azt is ő rendezte a Vígben. Hát nekem az Attila egy nagyon fontos ember az életemben, olyan szempontból ért, hogy azért én rá abszolút mesteremként tekintek, ő biztos utána, hogyha ezt hallaná, vagy nem is tudom, de minden esetre én abszolút így tekintek rá. Nekem nagyon fontos volt, igazából talán nem is az egyetemi évek voltak számomra ilyen szempontból meghatározóak vele, hanem inkább amikor kikerültünk. Vagy már így fél lábbal kint, de még fél lábbal bent, akkor vált nekem igazán fontossá, mert akkor már nyilván az ember életében jönnek olyan kérdések, amiket már fontos megvitatni egy olyan emberrel, akinek már van tapasztalata, és nekem felé abszolút megvan a bizalmam, és szerintem ő jól kezel engem talán színészként.
1: Ez a bizalom, ez mindig fennáll, vagy ez a lehetőség? Tehát, hogyha bármilyen kérdés fölmerül benned, amire nem találod a választ, akkor előveszed a telefont, fölhívod az Attilát, és akkor megkérdezed, vagytok ilyen viszonyban?
2: Volt már erre példa, igen, hogy volt valami olyan krízis helyzet, így az életemben szakmailag gondolom, amikor felhívtam az Attilát, és akkor így elmondtam neki.
1: Most az Attiláról beszélünk, de nem csak ő volt az osztályfőnök. A Hegedűs D. Gézával ugyanilyenben vagytok? Rá is ugyanígy tekintesz?
2: Abszolút, abszolút. A Gézára is abszolút mesteremként tekintek. Ami különbség közöttük, az ugye nyilván a kor. És akkor emiatt más kötődés, vagy más kapcsolat is alakult ki. Tehát a Géza már valahonnan sokkal távolabbról beszél, mert nyilván, tehát ő már túlélt valójában egy szakmát, nem tudom, lehet-e így fogalmazni, de azt gondolom, hogy ő már rengeteg mindent túlélt, ő már egy ilyen nagypapai szerepet is játszik, szerintem, legalábbis az én életemben. Az Attilával ott ugye nyilván mi közelebb vagyunk egymáshoz korban, meg ezáltal, hogy közelebb vagyunk egymáshoz korban, valahogy jobban is sodor minket össze ugye a színház ezek alatt, a munkafolyamatok alatt, tehát hogy így egészen más, de mégis ugyanaz így az én kapcsolatom velük.
1: És a Péter, ő csak igazgató úr?
2: Nem, egyáltalán nem. A Péterrel is
1: a Péterhez is. Péter, igen, ugye, igen, a Rudolf színház Péter. Igazgatója.
2: Igen, a Péternél is szerencsésnek gondolom magam, vagy érzem magam, mert a Péter is egy olyan ember, aki azt közvetíti abszolút a társulata felé, hogy rá lehet számítani, és hogy forduljunk hozzá.
1: Azon gondolkodom közben, hogy És nem pályakezdő vagy, a pályád elején vagy, mert pályakezdő voltál pár évvel ezelőtt. De hogy ott a Víg Színházban azért összefutsz a nagy ikonokkal, játszol együtt velük. Így fiatalként, nem tudom, elárulhatom-e 6 évesként belecsöppenni egy ilyen világba.
2: Még nem vagyok 26, csak 19 nap múlva.
1: Elnézést kérek. Szóval ilyen fiatalon belecsöppenni egy ilyen közegbe, és hát nyilván találkoztál már velük, láttad őket, vagy az egyetemen összefutottatok, de hogy együtt állni velük fönt a színpadon, vagy együtt dolgozni velük, azért az nem tudom, bizsergeti az ember hátát, Réka.
2: Abszolút, bár egyébként be kell vallanom, és ez remélem nem ilyen nagyképűnek fog hangozni, de hogy ugye én Felvidékről jöttem, igaz, hogy egy színészi családból, de én nagyon sokáig tiltakoztam az ellen, mert sajnos az emberek valahogy nagyon evidensnek vették, hogy akkor én is majd így folytatom a pályámat, és ez bennem kifejezetten nem jól esett le, vagy hogy mondjam. És emiatt én próbáltam a lehető legtávolabb kerülni a színházi világtól, ezért amikor én feljöttem Pestre, én borzasztó tudatlan voltam. De amikor én beültem a színművészeti felvételére, akkor annyit tudtam, hogy a Hegedűs D. Géza, hát ő a legidősebb, akkor ő lesz. De Ő kicsoda, igen jó, ő megvan, ő a Vigyánszky Attila, de kik a többiek? Tehát szóval, hogy valahogy, persze tudtam, hogy ki az a Kern Andris, de mivel nem ezekben nőttem fel, ezért bennem később tudatosult. Amikor már ott voltam, mondjuk egy fél éve kihívtak ugye gyakorlatra, ott töltöttem a gyakorlatéveimet, és akkor ott itt teltek, múltak a napok, és akkor egyszer csak úgy rájöttem, hogy tényleg, Uramisten, milyen emberekkel vagyok körbevéve.
1: Hogyha már említed a Kern Andrást, meg az egyetemet, meg a megérkeztél, rácsodálkoztál, ő is ott volt a bizottságban, amikor fölvételiztél a Kern Andrást?
2: Nem, ő nem volt ott.
1: Ja, vele csak
2: találkoztál. Most csak azért jutott eszembe a Kern Andrást, mert pont a 4-6 premier után oda jött hozzám, és az nekem nagyon sokat jelentett, de akár a Gézát is mondhattam volna, mert abszolút a Géza is egy ilyen ember, hogy ráadásul ő az osztályfőnököm.
1: És a Kern András mit mondott? Neki van egy ilyen sajátos stílus, oda ment hozzád, megkocogtatta a vállad, Réka, magát láttam az előadásban, és
2: azt mondta,
1: gratulálok.
2: Nem, azt mondta, hogy na akkor maga az a Gár Réka. Nem tudom, mit jelent, minden esetre ezt mondta, és aztán gratulált hozzá.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gál Réka Ágota, színésznő. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.
3: Ezt a

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gál Réka Ágot, a színésznő ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Réka.
3: Én is köszönöm, szia.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában. Említettük, hogy nemrég volt a legújabb premieretek ott a Szent István körút 14-ben. 4-6 ez a címe, nem sokára beszélünk róla nagyon sokat. Megemlítetted, hogy megérkeztél a Felvidékről, itt végezted a Színház és Filmművészeti Egyetemet, de te egyébként az ottanira is jelentkeztél, Pozsonyba, ha minden igaz, ugye bár?
3: Igen. Én alapvetően Pozsonyba szerettem volna menni, mert igazából én nagyon jól beszéltem szlovákul, én nagyon szeretem is a szlovák nyelvet, és könnyen is ment olyan szempontból, hogy így a könnyen tudott szerintem ráállni a nyelvem. Aha. Nem, könnyen meg lehetett az, vagy meg lehetett volna talán azt csinálni, hogy akár ne is hallják azt rajtam, hogy magyar vagyok, amikor szlovákul beszélek. Legalábbis sok visszajelzésből ezt kaptam meg. Egyébként én is éreztem, mert annyira szerettem azt a nyelvet, hogy úgy olyan fluidan ment. És akkor én emiatt oda is szerettem volna menni, hogy akkor viszont már ténylegesen az egy nagyon jó lehetőség, hogy akkor perfektül megtanuljak beszélni, és akkor még úgy gondoltam, hogy Magyarország meg talán ilyen szempontból nyitott lesz, mert hát a magyar az anyanyelvem, hogy akkor ide majd valahogy így vissza keveredek, és ez egy nagyon jó felvételi volt. És fel is vettek, de aztán szerelmes lettem Budapestbe, meg a Gézába, meg az Attilába, úgyhogy...
2: És odáig hogy jutunk el egyébként, hogy amikor a pályaválasztásra került sor, akkor vagy a pozsonyi, vagy a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem színész családból származol. Úgyhogy neked a génjeidben benne van az, hogy akkor a színpad világa?
3: Biztos, hogy bennem van a színház világa. Én mindig is úgy tekintettem így a színházra, hogy azért ez teljes mértékben elbűvöl még engem, akár így felnőtt fejjel is, nem még, hogy egy gyereket, és én szerencsésnek mondhatom magamat, hogy így színházi közegben nőttem fel. Az én szüleim nem voltak akkor társulati tagok, amikor mi kicsik voltunk. Nekik volt egy kis magán színházuk, szabadúztak, de az is teljes mértékben megadta ezt a színházi csodát.
2: És neked az volt ilyen klasszik módon, amikor tini voltál, hogy akkor vers és prózamondó versenyek, diák színjátszókör, stb.
3: És ez a lehető legrosszabban csattan lenne felnőttként, hogy gyűlölök versenyezni, utálok verset mondani, pedig tényleg végig szavaló versenyeztem az egész fiatalkoromat.
2: És a szülők mit szóltak hozzá, hogy a kislányuk is ezen az úton indul el?
3: Ők örültek neki, de ők örültek volna annak is, ha orvos leszek, vagy virágkötő. Nekik mindegy volt, hogy mi leszek. Tehát ilyen szempontból minket nem ért nyomás, hogy akkor erre menjünk, erre a pályára. Nem ért minket olyan se, hogy viszont ne ezt csináljuk semmi áron se, hanem ők ezt úgy ránk bízták. Ők vittek magukkal, mi alkalmazkodtunk az ő életvitelükhöz, az ő világukhoz, és akkor aztán megfertőzöttünk.
2: Mikor volt az a pont, amikor akár apa, akár anya, mind a ketten színészek, hogy láttad a szemükben azt, hogy akkor, hát akkor ebből a kislányból bizony lett valami a vizsga előadáson, még az egyetemen, vagy nem tudom, valamelyik nagy bemutató, akár a Vígben, akár akárhol, nyilván ott voltak a premiereken.
3: Igazából nekem egy ilyen élményem van, az apukámmal, de talán azért, mert az apa lehet, hogy egy kicsit kritikusabb volt velem, mint az anya. És az apa mondta azt, hogy amikor felvételiztem a színművészetire, ugye Pestre is, meg Pozsonyba is, hogyha nem fognak felvenni engem elsőre, az nem baj, lehet próbálkozni többször, de ő nem fogja mondani, hogy menjek. És akkor aztán, amikor felvettek mindkét helyre, én akkor láttam benne talán egy ilyesmit, hogy akkor talán ilyen nyugodtan elengedhet erre a pályára, vagy nem is tudom, így mondanám.
2: És milyen volt ott hagyni az otthont, az otthonodat, és eljönni Budapestre, és itt tölteni?
3: Borzasztó! De komolyan mondom, én az elején azt hittem, hogy én innen elmenekülni nék legszívesebben. Én nem tudtam megszokni ezt a nyüzsgést. Én egy éven keresztül, mondjuk ezt lehet nem kéne elmondanom, meg megbüntetnek visszamenőleg, de hogy én egy éven keresztül nem vettem a tömegközlekedésre jegyet, mert nálunk ez úgy működött vidéken, hogy felszállsz, és akkor a buszsofőrnél kell venni a jegyet. Meg csak szálltak fel az emberek, mondom, Uramisten, de jó, hát itt nem kell venni jegyet, mindenki ingyen használja tömegközlekedést, és addig egyszer sem mindettek nemek, amikor megtudtam, hogy kell jegyet venni, akkor egyszer nem volt nálam jegy, egy nappal lejárt, és természetesen megbüntettek. Úgyhogy én nagyon nehezen szoktam meg ezt a várost, és most meg már szerintem nem is tudnék nagyon elmenni innen.
2: De jársz még haza, vagy jártok még
3: persze,
2: haza?
3: Persze, nagyon sokat járok haza. Nekem az otthon az egy nagyon fontos dolog, én rengeteget, tehát amikor csak tudok, egyből megyek haza.
2: Még egy kérdés a rég múlthoz, hogyha fogalmazhatok így, aztán majd foglalkozunk a közeli múltbeli eseményekkel, előadásokkal, premierrel, sorozatokkal, stb. Szóval, hogy amikor jöttél ide Budapestre, Színház és Filmművészeti Egyetem, elmondtad a verset, amit kértek, mondtál monológot, énekeltél, stb. És nyilván látták, tudták, hogy akkor te felvidékről. És nem volt olyan kérdés, hogy szlovákul mondjon valamit?
3: Amúgy ilyen nem. Nem, olyan volt, Máté Gábor azt mondta, hogy bementem a harmadrostára, és mondta, hogy hát itt 2010, nem tudom mennyibe, csak harmadik helyezett lett. Ott mi történt magával? Ez volt a színművészetén egy ilyen, de nem, valahogy így a szlovákot azt nem annyira firtatták, aztán később, amikor már felvettek, akkor ott már volt valami rémlik, hogy de lehet, az is lehet, hogy azt mi találtuk ki az osztályban, nem is tudom, de nem, a felvételén nem volt ilyen.
2: Azóta is beszélt folyékonyan?
3: Hát én nem mondanám, hogy folyékonyan, sajnos nem beszéltem 5 éve, mert valahogy így a szlovák baráti közegem az eléggé széttoszlott, és nincs kivel nekünk a családba, tehát mi otthon magyarul beszélünk, ugye, úgyhogy nem nagyon van kivel beszélni szlovákul, de majd nagyon szeretném felfrissíteni, hogyha lesz egy kicsit rá időm, és akár elmenni ott próbálkozni castingokkal, meg ilyesmivel.
2: Egy szót tudok szlovákul, nem tudom, hogy tudod-e, mit jelent. Én tudom, lehet, hogy rosszul fogom mondani. Szerintem menni fog. Zmrzlina.
3: Hát az a legjobb. Mindenki ezt tudja. Mert ez a legnehezebb egyik, legnehezebb szó. Ez olyan, mint amikor a külföldieket a melyikre szoktuk tanítani? Itt az a valami üstökös vagy mi?
2: Nem tudom. Hát mindegy. Viszontlátásra már az is nehezebb.
3: De ez ilyen sok és a szlovákban meg ezek a ezek nagyon-nagyon mennek.
2: És ez a fagyi.
3: Ez a fagyi. Igen.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Gál Réka Ágota, színésznő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness, Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Gál Réka Ágota ül velem szemben a stúdióban, színésznő. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm én is.
1: Nemrég végeztél pár évvel ezelőtt a Színház és Filmművészeti Egyetemen, volt kis szabadúszás, itt-ott megfordultál, Bodó Viktornak is volt valami darabja talán, amiben játszottál, és most idéntől 2026-tól a Víg Színháznak a tagja, vagy társulati tag lettél. Hogy történt?
2: Igen.
1: Csörgött a telefonot, kiírta a képernyő, hogy hív engem a Rudolf Péter, be kellett hozzá menni, vagy mi történt?
2: Hát igazából bementem egy beszélgetésre a Péterhez, és akkor ott igazából egy ilyen nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, tehát nem egy ilyen közlés, hanem megkérdezte ő, hogy nekem mik az elképzeléseim akár így a Víg Színházzal kapcsolatban, hogy én hogy látom magam, vagy hogy látnám magam ebben a színházban, és akkor aztán elmondta ő, hogy ő el tud képzelni engem itt.
1: A legújabb darab, amiben szerepelsz, most volt nem régen a bemutatója, főszereplő vagy egyébként, az a 4-6, de ezen kívül számtalan előadás van még a Vígben, amiben te felbukkansz. Például a Dzsungelkönyve is ott van, ugye Túna?
2: Igen. Igen, a Dzsungelkönyve Túna.
1: Ezen kívül mik vannak?
2: Most ugrottam be pont egy nappal ezelőtt valójában a Büszkeség és balítéletbe, szintén nagy színpad, akkor a Nagy Gatsbybe vagyok, még a Lilionfiba, a Frankensteinbe, most fogok beugrani a Diktátorba, a Letargiába, még az Ismeretlen tájba, nem tudom, hogy van-e, amit esetleg kihagytam.
1: Ezek szerint akkor van feladat rendesen.
2: Van, szerencsére van.
1: Na még mielőtt a legújabb előadásról beszélnénk, 4-6, most volt nemrégen a bemutatója, a Letargia alkotó csapatához kötődik, ugyanilyen vadi új kortárs drámáról van szó, amíg te az egyetemre jártál, és akkor így megyünk bele ebbe az új darabba. Addig volt olyan, hogy kijöttél onnan a Vas utcából, és akkor a körúton valahol, akkor beszéljük meg, hogy mi történt egy kocsmában.
2: Persze. Jaj. Volt.
1: És erről szól a legújabb darab, ugye 4-6. A fiatalok útkeresése, mindenféle problémák, ami őket körülveszi, és akkor hát egy ilyen söröző a körúton, ilyen törzshelyé, színpadi díszletté válik, ahol a főszereplő hölgy, jó magad, és Pogány Induló, Marci, aki ott törzsvendég, hát megbeszélnek ezt-azt.
2: Igen.
1: Na mit tudjunk a darabról?
2: Hát igazából... Most az én szemszögemből ez egy ilyen felnövés történet, talán úgy tudnám legjobban megfogalmazni. Egy vidéki lány feljön Pestre, nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen az életével, tehát erről is akarunk beszélni. Igaz, hogy ez úgy nagyon finoman van, tehát folyamatosan választás elé állítják ezt a lányt, és ez szerintem nagyon szépen megfogalmazza talán a mi generációnkat. Én is nagyon sok olyan barátom van, vagy nagyon sok olyan emberrel találkozom, hogy nem tudják nagyon, hogy mit kezdjenek az életükkel, vagy hogy minden is érdekli őket, de semmi, vagy valójában semmi, vagy mennek így az árral. Na most ez a lány egy pont egy ilyen lány. Ott hagyja az egyetemet, nem tudja még, mit tartogat ez a város, és akkor hát nyilván meg kell élni, akkor itt van egy kocsma, most akkor én ide beállok. És akkor ott meg csak úgy zúdulnak rá az események, ahogy egyébként ránk is zúdulnak az események, hogyha beülünk a körút bármelyik kocsmájába. És ott akár egy este alatt is tudunk olyan különböző sorsokkal, anyagi helyzetű emberekkel találkozni, hogy az tényleg egy este alatt is fel tudja növeszteni. Hát az borzasztó hangzik. Tehát, hogy felnőtté tudja tenni az embert.
1: Még mielőtt arról beszélnénk, hogy akkor kiknek szól az előadás, mert említetted, hogy milyen sztorik vannak benne, meg hogy a hölgy akkor ott hagyja az egyetemet és beáll a kocsmába, is akkor ott elkezd dolgozni. Szóval, hogy alapvetően nyilván a legtöbb színész, aki ebben az előadásban, vagy szereplő, aki ebben az előadásban részt vesz, ő színész. Van egy Kakukk Tojás, aki nem színész, színpadi ember. Milyen volt együtt dolgozni a Pogány Indulóval?
2: Nagyon meglepő. Szerintem, mert én megmondom őszintén, talán nem erre számítottam, bár Tehát, hogy nyilván ő a saját műfajában a legtehetségesebb. De azért nyilván ez egy más fajta, tehát itt játszani kell, vagy nem tudom, tehát színészkedni kell, és az egy elképesztő felismerés volt, hogy valójában egy ős tehetség. Tényleg nagyon ösztönösen dolgozik, és annyira természetesen játszik, hogy ez olyan irigylésre méltó. Legalábbis bennem. Én néha úgy irigyeltem, hogy szeretnék én is ilyen ösztönös lenni. És minden mellett ugye, hát az alázat. Hogy ő neki talán meg is bocsátaná az ember azt, hogyha nem lenne alázatos, hiszen már felépített magának egy olyan karriert, ugye a tehetségének köszönhetően, ami miatt amúgy én meg tudnám bocsájtani, hogyha egy nagyképű ember lenne, ha lenézne bizonyos helyzeteket, vagy akár embereket, de hogy ő nem ilyen, tehát őt a színházban nem lehet, nem, egy kicsit ilyen skizofrén állapot is, hogy ő a pogány induló, mert annyira alázatos, hogy én is nagyon igyekszem az alázatra figyelni, de sokszor zavarba ejtő volt az ő alázata.
1: Igazából neki saját magát kell játszania, tehát ő egy törzsvendég,
2: nem, egyébként
1: aki
2: nem.
1: Egyébként dalszövegeket fabrikál.
2: Persze, ilyen szempontból ő hoz valamit magából, de szerintem egy az egyben nem magát kell, tehát ugye annál egy valahogy ilyen visszahúzódóbb, egy ilyen keresgélőbb embert, mint aki jelenleg már ő, tehát nyilván felépítve az imidzsével, tehát erre figyelt az Attila, hogy ne az legyen, hogy egy az egyben itt most akkor a pogány induló van, hanem hogy inkább a Marci, Szirmai Marci, mint vendég, és az ő általa alakított Bandi. És nyilván ebben kitűnik, mert nem is lehetne teljes mértékben elvonatkoztatni se tőle, és nem lehetne nem kihasználni se ezt a csodálatos adottságot, ami a Marcinak van.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gál Réka Ágota, színésznő. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gál Réka Ágota színésznő ül velem szemben a stúdióban, a Vígszínház oszlopos tagja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm, nagyon jó.
1: Beszéltünk az elmúlt szűk 10 percben, negyed órában a legújabb előadásotokról. Pár napja mutattátok be ott a Vígszínházban a 4-6 című előadást. A Szirmai Marci, többek között a Pogány Induló is szerepel benne, meg Jó Magad Ifja, Vigyánszki Attila rendezte. Kik még egyébként?
2: Kovács Patrícia, Ötvös Andrés, akkor Telekes Péter, Márkus Luca, Szabó Sebestyén László, fú, nem tudom, Medvecko, nem tudom, most felsoroljak mindenki.
1: Ennyi elég volt, köszönjük szépen.
2: Csak azért, mert ilyenkor mindig rosszul érzem magam, hogy ki az, akit nem, és az esküszöm, ne haragudjon, most csak hirtelen,
1: aki eszembe jutott, aki eszembe, de hogy jutott, a teljesen
2: nagyon jó gárda, egytől egyig mindenki.
1: Említetted, hogy miről szól, egy fiatal hölgy ott hagyja az egyetemet, beáll a kocsmába, és akkor ott találkozik mindenféle emberekkel, útkeresés, történetek, stb. Stb. Akkor ez egy fiataloknak szóló előadás, és a fiataloknak a gondolatiságát próbálja bemutatni, vagy a körúti kocsmák világát próbálja bemutatni, vagy szimplán ezek olyan általános kérdések, amelyek bármelyikünk fejében felbukkanhatnak, és akkor keressük rá a válaszokat. Életkortól függetlenül.
2: Hát most igazából mind a három, amit elmondtál, szerintem ebben benne van, mert nagyon fontos az Attilának, és nekünk is, hogy egyre több fiatalt vonzunk be, hogy menő legyen színházba járni, és ezért muszáj ugye megtanulni így a mi nyelvünket, és arra formálni mondjuk ebben az előadás esetében, hogy úgy olyan dolgokat használni benne, amik számukra otthonosak. Tehát ezért ez egy nagyon fontos cél, hogy igen, fiataloknak szóljon, tudjanak menni a dolgokkal. Viszont szerintem ez az előadás tényleg azért különleges, mert én azt gondolom, hogy mindenki talál olyan kapcsolódási pontot benne, legyen az tényleg idősebb korosztály, fiatalabb középkorosztály, amihez tényleg tud kapcsolódni, vagy amivel kapcsolatban már volt szerintem tapasztalata, akárha csak annyi, hogy látta az utcán, de hogy biztos, hogy volt.
1: Az van, hogy a színháznak az alapvető feladata az, hogy kérdéseket tegyen föl. Hogy adjon-e válaszokat, az már egy másik kérdés. Ismerve valamennyire az Ifja Vigyánszki Attilának a munkáját, itt a válaszok lehet, hogy el vannak bújtatva valahol, ha egyáltalán vannak. Vannak válaszok, vagy csak kérdések vannak? És akkor nincs happy end, nincs megoldás, feloldás a darab végére.
2: Az én fejemben van válasz. Nem mondom, hogy mindenre, de én mondjuk ilyen szempontból talán mondhatom azt, hogy egy olyan színész vagyok, aki nem mindig szorul rá a válaszokra. Egyébként ezt legjobban talán az Attila mellett tanultam meg, vagy az Attilától tanultam meg, hogy sokszor az is válasz, ha nincs válasz. Mert az is tovább tud vinni valami felé, de az biztos, hogy ez egy kifejezetten olyan előadás, ahol nincs úgy happy end, vagy tragédia a végén, mint azt sok esetben megszoktuk, hanem hogy az ember úgy megtalálja, és talán amilyen az ő élete, vagy az ő egyénisége, ahhoz képest tud valamit formálni a végéből, választ kérdést.
1: Még egy kérdés az előadáshoz, aztán majd beszélünk az egyéb feladatokról. Egymásra találás. Van-e a darabban bármilyen szinten?
2: Ők így karakterek között? Vagy
1: például. Legyen ez baráti egymásra találás, vagy szerelmi egymásra találás.
2: Mármint úgy gondolod, hogy mint a darabon belül. Hát az én részemről nincs. De nem tudnék erre most jó választ mondani. Talán Nem, hülyeséget mondok, van benne egymásra találás, van benne, ez nem akarom lelőni, hogy kiké lesz az egymásra találás, de van benne egymásra találás, és olyan is van, hogy nem egy másik ember találsz meg, de hogy önmagadat benne, és végülis az is egy egymásra találás, csak önmagaddal.
1: Nemrég volt a bemutató, tehát 4-6 ez a címe, a Vígszínház legújabb darabjáról van szó, most kezdődött nemrégen egyébként az évad, másfél hónappal ezelőtt. Mi az, ami még előtted áll? Mi az, ami még feladatod lesz ebben az évadban? Nyilván az előadások, amiket mondtál, azok mennek, de hogy valami más, valami újabb szövegkönyv például?
2: Hát lesz, ugye még lesz nekem három beugrásom a Vígben, 2 októberben és egy majd később,

0: és én utána kezdek a következő nagy színpadi bemutatóban, a Cseresznyés kertben.
1: A Csehov.
0: Igen.
1: Azért az nem egy kis feladat.
0: Hát nem. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon várom. Nagyon várom. Hát. Nagyon. Én még nem is, végülis így még nem is dolgoztam egyébként Csehovval. Szóval ezt nagyon-nagyon várom. Egy klasszikust. Most a hatalmas újdonság és improzás után várom ezt is.
2: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eddig arról beszéltünk, hogy ott mi történik veled a Szent István körút 14-ben a Végszínházban, de gondolom annak külsős munkák is. Egy-két sorozatban már feltűntél, vagy filmben?
0: Igen, nem mondanám ezt olyan nagy dobásoknak a részemről, de abszolút volt már erre példa, ugye a Seregben is, vagy a Random filmben, amit Salamon András rendezett, szóval voltak ilyen feladatok is, meg nagyon sok külsős színházi feladatom is van, aminek nagyon hálás vagyok, mert az egy teljesen másik közeg, és így egyre több embert tudok megismerni ebben a szakmában, úgyhogy vannak bőven, és majd reméljük, hogy jön.
2: Utolsó utáni kérdés. Szinkron?
0: Szinkron is van. A Bridgerton sorozat legújabb évadában a főszereplő Sophie-t azt én szinkronizáltam, az egy csodálatos munka volt, és hát remélem, hogy majd még olyan is esetleg jön.
2: Szakmáról beszéltünk eddig, Réka, arról, hogy mi a helyzet a színfalak mögött, a színházban, az előadásokban, stb. Ezen kívül van bármi más az életedben? Sport, lovaglás, ilyesmi?
0: Van, próbálok ilyenekre is időt szakítani, de hát nyilván most ez így az évad kezdésnél lehetetlenség, de azért próbálok arra figyelni, hogy ki kell onnan jönni, akármennyire is ez az életem, meg ez számomra az egyik legfontosabb dolog, a színház maga, muszáj az embernek kiszakadnia, mert akkor szerintem nem lehet nagyon töltekezni. Szóval fontos a töltekezés, és igyekszem erre figyelni.
2: A lovaglást kérdeztem, igen. Nem véletlenül.
0: Igen.
2: Állítólag ez fontos. Nem?
0: Igen, igen, én kisikoromtól kezdve lovagolok, nekünk 5 lovunk van otthon, úgyhogy nekem az egy nagyon érdekes kapcsolódási pont egyébként magához, magukhoz, a lovakhoz, meg az egy hatalmas szabadság, vagy tehát olyan szintű adrenalint tud az ember kiadni, még a box egyébként ilyen, én is boxoltam nem sokat, meg csak így ketten az edzővel, de hogy én valamiért ahhoz tudnám hasonlítani, hogy egy olyan adrenalin túltengés, hogy igen, a lovaglás az nekem nagyon.
2: Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra